nagy a baj, ha visszakaj.

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1, olimpiai bajnok!

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Jövőre is megrendezik a Debrecen maratont, a gyümölcsök növényvédőszer maradékát ellenőrzik. Tűz volt a debreceni állatkertben. Kis Dániel vagyok. A jövő évben ismét megrendezik a Debrecen maratont, számolt be róla az unideb.hu. A Debreceni Egyetem tájékoztatása szerint a sportesemény április 4-én várja majd a futás szerelmeseit. Az idei első Debrecen maraton nagy sikert aratott. Több mint 2600 résztvevő teljesítette a különböző távokat, ezért a szervezők a következő években még több nevezőre számítanak. A verseny célja nem csak a sport népszerűsítése, hanem az egészségtudatos életmód erősítése és egy új debreceni hagyomány.

0: fizetése is. A tervek szerint a résztvevők jövőre is több táv közül választhatnak majd. Így a kezdő és a tapasztalt futók egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő kihívást. A szervezők bíznak abban, hogy a Debrecen Maraton rövid időn belül az ország egyik meghatározó futóeseményévé válhat. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBIH a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt három évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük pedig megfelelt az előírásoknak. Mondta rádiónak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
1: A kifogásolt 13 minta közül mindössze két esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai Szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
0: Kisebb tűzeset történt a debreceni állatkert területén még vasárnap, számolt be róla a Hajdu Press. A lángok egy a látogatók elől elzárt területen csaptak fel, a helyszínre riasztott tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően azonban rövid időn belül sikerült megfékezni a tüzet. Az esetben sem ember, sem állat nem sérült meg, és az állatkert működésében sem okozott fennakadást. A szakemberek a szükséges biztonsági intézkedések megtétele mellett átvizsgálták az érintett területet, hogy kizárják az esetleges további veszélyforrásokat. Az intézmény munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérték az állatok állapotát is, amelyek nyugodtan viselték a beavatkozást. A történtek ismét rámutatnak arra, milyen fontos szerepe van a gyors és összehangolt katasztrófavédelmi intézkedéseknek. A debreceni állatkert továbbra is zavartalanul fogadja a látogatókat, miközben az eset körülményeinek tisztázása is megtörténik. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

Hello the Flow, a Best FM-en, akikkel hamarosan Debrecen újból találkozhatunk, hiszen itt lesznek a Virág karneváli héten. És ha azt mondjuk, hogy hétvégén már augusztus, akkor nincs is olyan messze. Na, az idei Virág karneváli héten. Mint ahogy indul a reggel, az önök zenei kedvenceivel. Az év nagy slágere Ray-től, ez a Where is my husband? Aztán az újabb dalok mellett az egykori nagy kedvenc.

0: 90-es évekből, Dr. Albántól. Aztán megyünk még ennél korábbra is, például a 70-es évekbe. Mert ez is a Best FM, a 104,6 MHz-en. És 1970 nagy slágere, a Free és az All Right Now. Július 28-a, és kedd, szép jó reggelt mindenkinek, rögtön 6 óra, úgyhogy kezdünk is Dániellel.
1: Folytatódik a közvilágítás korszerűsítése Debrecenben. Robbantással fenyegetőzött egy hajdúböszörményi férfi, melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb városrészekben folytatódik a közvilágítás fejlesztése Debrecenben. Számolt be róla a Dehír. Az önkormányzat célja, hogy a lakók biztonságosabb és korszerűbb közterületeket használhassanak a város valamennyi részén. A fejlesztés keretében új lámpatesteket helyeznek ki, valamint több helyszínen bővítik a közvilágítási hálózatot is. Az elmúlt években számos debreceni városrészben valósultak meg hasonló beruházások, amelyek jelentősen javították a közlekedés és a gyalogos közlekedés feltételeit az esti órákban. A mostani fejlesztések elsősorban olyan területeket érintenek, ahol a lakosság részéről már korábban is felmerült az igény a közvilágítás korszerűsítésére vagy bővítésére. A városvezetés szerint a beruházások hosszú távon hozzájárulnak Debrecen élhetőségének javításához és a közbiztonság erősítéséhez is. Robbantással fenyegetőzött egy hajdúböszörményi férfi, akivel szemben vádat emelt az ügyészség, számolt be róla a HAON. A vádirat szerint a férfi olyan kijelentéseket tett, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy komoly riadalmat keltsenek a környezetében. Az esetet követően a hatóságok haladéktalanul intézkedtek és megindult a büntetőeljárás. Az ügyészség szerint az ilyen fenyegetések különösen veszélyesek, hiszen szükségtelenül terhelik meg a rendvédelmi szervek munkáját, emellett jelentős bizonytalanságot és félelmet okozhatnak az érintettek számára. A bíróság a későbbiekben dönt majd a férfi büntetőjogi felelősségéről. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a közbiztonságot veszélyeztető, valótlan fenyegetésekkel szemben minden esetben következetesen fellépnek. Ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás több hajdúbihari NAV ügyfélszolgálaton, számolt be róla a haon.hu. Augusztus 8-áig többek között a Balmazújvárosi, a Szoboszlói, a Nánási, a Hatházi és a Derecskei kirendeltségeken átmenetileg nem lesz lehetőség személyes ügyintézésre. Az érintett időszakban NAV ablakok nem fogadnak ügyfeleket, ezért az adózóknak érdemes előre megtervezniük ügyeik intézését. A szolgáltatások ugyanakkor nem szünetelnek teljes egészében, hiszen a debreceni központi ügyfélszolgálat, valamint a Berettyóújfalui és a Hajdúböszörményi kirendeltség a megszokott nyitvatartási rendszerint továbbra is rendelkezésre áll. A NAV emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy számos ügy elektronikusan is elintézhető,

0: így az ügyfeleknek nem minden esetben szükséges személyesen felkeresniük az ügyfélszolgálatokat. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes még indulás előtt tájékozódni az aktuális nyitvatartásról és az ügyintézés lehetőségeiről.
1: Az időjárást illetően a kedd, tehát a mai nap még viszonylag elhisselhetőbb lesz, utána azonban jön a forróság, bekeményít az időjárás felelős, és érkezik a nyár következő nagyon kemény hőhulláma.
0: Várhatóan a hét közepéig marad a 31 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő hajdúviharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
1: Köszi, Dani! Reggelre 18 fokig frissül fel a levegő, és van felhő a fejünk fölött, úgyhogy egy futó zápor zivatar még akár meg is öntözhetne bennünket ma reggel. Nagyon kellene már az eső. És jöhetnek a zenei kedvencek? Ha igen, akkor már nyomok is egy gombot, és nem kapsz egy liba combot, bár nem tudom, ki milyen reggeliel készül. A reggel az itt van, a reggeli mellé a 104.6-on, Ray dalával, a Where is my husband-del 3 perccel 6 óra után Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok!

0: imádni.
1: George Ezra énekelt a Best FM-en, ez volt a Budapest, Debrecenben. Jó reggelt a 104,6 MHz-en.
2: Jó reggelt!
1: Mégpedig a hét második napján. Ma már kedd van, július 28-a, és hogy haladunk előre a héten, hát nem nagyon fognak örülni annak, ami ránk vár. Nem akarjuk a vészharangot kongatni, de emlékeznek, milyen volt, amikor a legutóbb beköltöztünk pár napra a hőkupola alá. Hát nagyjából most is ez várható, majd a következő napokban még talán a mai nap elviselhető lesz a forróságot illetően, mert hogy 30 fok alatt is lehet. Óvatos vagyok ezzel a kijelentéssel. Szóval mondjuk azt, hogy 30 fok közelében lehet a hőmérséklet. Ez lehet alatta is egy picivel, meg felette is egy picivel. Azonban a következő napokban ez jelentősen változni fog. Egyértelműen 30 fok felett, sőt 40 fok közelében várható majd. A csúcsérték a hétvégére 38-39 fokot is mondanak. Ha, ez lesz a hét második felében biztos, ami egyébként a július végét illeti, és az augusztus elejét, úgyhogy hamisítatlan nyári forrósággal indul majd a következő hónap, a nyár utolsó hónapja. Amilyen hamar eltelt a július, nagyjából ugyanez vár ránk augusztusban is. A mai napon pedig az vár, kedves Szabolcsok, önökre, hogy majd felköszönti Debrecen kedvenc rádiója valamennyi ma ünneplő névnaposunkat. Mert július 28-án a fő névnaposok, a Szabolcsok, mondanék azért még neveket. Ince, Alina, vannak ilyenek? Hát akkor ők is fogadják szívből jövő jó kívánságainkat. És majd a Kánikula hűsítős lágereit, nem a reggeli órákban, mert most csak 18 fok van, de napközben azért már lehet a hűsítés, a következő napokban meg még inkább. Budapest, Debrecen, bárhol is vagy, ott van veled a Best FM, mi mindig helyet adunk magunk mellett. Például most is, 10 perccel, fél hét előtt.

0: A Best FM rádiót hallgatják. A kedreggelben fél hét van, az Aerosmith dala után a Crazy-t követően híres születésnaposokkal folytatjuk, olyanokkal, akik már sajnos nincsenek velünk, és olyanokkal, akik ma ünnepelnek, úgyhogy ha találkoznának mondjuk Harry Kane-nel Debrecen utcáin, 33 esztendős lett az angol válogatott és a Bayern München labdarúgója, akkor nyugodtan mondják neki azt, hogy Happy Birthday, Harry. Na de nem Harry Kane-nel kezdjük, hanem azzal a bácsival, aki egy ország Gyuri bácsia volt. Volt, tehát még... hát nem olyanról beszélünk, aki még velünk van, és reméljük a Jóisten sokáig megtartja egészségben, boldogságban, hanem egy olyan Gyuri bácsiról beszélünk, aki hát akkor volt nagyon aktív, amikor még nem volt AI. Nem volt AI, de tőle bármit meg lehetett kérdezni, ami a kertészettel, a növényvédelemmel, a növényápolással és egyebekkel kapcsolatos. Igen, Bálint Gyuri bácsiról beszélek, aki 107 évvel ezelőtt született ezen a mai napon, és nagyon sokszor találkoztunk vele itt Debrecenben, hiszen a Virágkarnevál díszvendége volt, és zsűritag sok-sok éven keresztül, egészen hosszú korának majdnem, hogy a legvégéig, mert hogy bizony megélte a 100 esztendőt, és hogy milyen kegynek tartotta ezt ő vagy sem, arról nyilatkozom most ő maga, Bálint Gyuri bácsi.
1: Komoly legyek, vagy komolytalan?
2: Nem érdem 100 évesnek lenni, ez véletlen szerencse, hogy valaki elér egy ilyen hosszú kort. Másrészt viszont sok tapasztalatot össze lehet szedni 100 év alatt.
0: Az biztos, bármit kérdezhettünk tőle, nem volt még AI. Ő mindig válaszolt, és mindig jól válaszolt, tehát nem tévedett. Bálint Gyuri bácsi, nyugodjon békében. 97 éve született Jacqueline Kennedy Onassis, az egykori amerikai First Lady, John Fitzgerald Kennedy elnök felesége. 82 éves ma Szurdi András, filmrendező, író, forgatókönyvíró. Olyan produkciókat köszönhetünk neki, mint az Éretlenek, televíziós sorozat és a Kisváros. Harry Kane-ről már volt szó, 33 esztendős, 81 éves ma Jim Davis, amerikai képregény rajzoló. Neki köszönhetjük a lazenye imádó Gizda macskát. Jó, melyik macska nem Gizda? Mindegyik. Garfield kifejezetten. Szóval 81 esztendős lett a Jim Davis, Garfield szülő atya, aki a nagyapjáról mintázta meg Garfieldot. Milyen lehetett a nagypapi? Hát róla majd később még beszélek önöknek. Most beszéljünk a Szabolcsokról itt a kedreggelben, mert ma július 28-án bizony ők a fő névnaposaink, úgyhogy össze is szedtem néhány ismert Szabolcsot a magyar zenei világból.
3: Köszöntjük Szabolcs nevű hallgatóinkat! A Szabolcs magyar eredetű név Árpád fejedelem unokaöccsének és némely vélemény szerint egyben utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek a neve volt. Jelentése ismeretlen. Híres viselője névnek Fényes Szabolcs zeneszerző, színigazgató, Szörényi Szabolcs zenész, zeneszerző, Bede Fazekas Szabolcs színész, Hajdú Szabolcs filmrendező és ön kedves Szabolcs, aki a rádiót hallgatja.
0: A kollega már említette Szörényi Szabolcsot, aki a Fonográf és az Illés együttes hát tagja volt.

akivel már is folytatjuk. Nem Sub Bass Master, neki külön fejezete lesz majd később. A második névnap köszöntőnél, hanem Papp Szabolcs. Úgyhogy a dal ilyen lágyan, lassan indul. Pedig tudjuk nagyon jól, hogy ez pont az ellenkezője. Ez a szuper nem. Kétszer. Pontosabban egyszer érkezik a Best FM-en a Szabolcsoknak a 104,6 MHz-en 4 perccel fél hét után. Jó reggelt kívánunk, és boldog névnapot!

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kos, meg kell tudnia védeni magát, ha úgy érzi igazságtalanul vádolják. Vigyázzon, hogy számító emberek ne használják ki a jó hiszeműségét. Mika pontosan tudja, hogy mit akar, és azt is, hogy célját miként érheti el. Senki nem tud önnek ártani, legfeljebb csak egy kicsit kellemetlenkedni. Ikrek, most könnyen megy a kommunikáció, úgy a magánéletében, mint a hivatása területén. Személyes sikere az együttműködésen, az alkalmazkodáson múlik. Rák, új és váratlan ügyekkel kell foglalkoznia. Anyagilag ez egy kedvező időszaka, de meg kell érte dolgozni. Oroszlán, egy új befektető jelenhet meg a környéken. Lehet, hogy anyagilag kecsegtető az ajánlata, de alapos megfontolást igényel. Ne kapkodj el! Szűz, kiderülhet, hogy remek lehetőségek rejlenek a hobbiában, amelyre egy vállalkozást is alapozhat, igyekezetével felhívja magára munkaadói figyelmét. Mérleg, rengeteg rendezvény, parti és egyéb buli kínál alkalmat az ismerkedésre, ezt akkor is kihasználja, ha már állandó társra talált. Skorpió, ön most kívánja megvalósítani dédelgetett utazási vágyait, tartózkodjék a gyorshajtástól, nehogy egy váratlan baleset keresztül húzza a számításait. Nyilas, kétségek gyötrik, vajon elég mélyek-e a párja érzelmei. Amit eddig szépnek látott benne, abban egyre több kivetni valót talál. Bak, amit a közelmúltban elkezdett, azt kell folytatnia, mutassa meg, hogy nem ijed meg, ha akadályba ütközik. Vízöntő, ön most hajlamos a kapkodásra, az elsietett döntésekre, egyszerre csak egy dologgal foglalkozzon. Alak, használja ki a nyár szépségét, kellemességét, próbálja elfelejteni a munkahelyi gondjait, magánéletét a kedve szerint alakíthatja.
0: Az önök hangja, Debrecen.

0: reggel első órájának a legvégén. Tekintettel arra, hogy csupán 2 percünk van 7 óráig hátra, én belecsapok már, ami a reggeli villám voksot illeti. Ha gondolják, akkor önök is tartsanak velem, sőt, igazából ez a műsorszám önök nélkül nem működne. Úgyhogy jöhetnek is az egyesek, a kettesek, meg a hármasok. Már csak az a nagy kérdés, hogy mire. Például új kedvencünkre, Olivia Deanre és a So Easy-re. So easy to fall in love. So come give me a call. Eme fülbemászó kis dalocska ma reggel az egyes sorszámot kapta. Na de mi lesz a kettes? Egy kis hazai, itt voltak a Krampuszon is.
1: Neki megadom magam.
0: Ez a Queen Bee.
1: Neki megadom magam, neki megadom magam.
0: Akár ők is adhatják magukat
1: magam,
0: a Magam Adom című dalukkal.
1: Neki megadom magam, neki megadom magam.
0: Na ki adja? Aki adja, egy kettes küldjön Debrecen kedvenc rádiójába.
1: Megkínálom, keveredek, belehamarodom.
0: Jaj, megkínáljuk önöket a harmadik ajánlattal is. Ez pedig... Jújj, de ráharaptak! Ezt én sem gondoltam volna. Igen, ez Alexandra Stan, mert ez a Best FM, ahol nap mint nap megadjuk a város ritmusát. Ez a hármas.
2: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
5: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
6: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
7: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
8: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
9: Nemzetközi fenntarthatósági minősítést kapott a színpark első csarnoka. Okos eszközök, szakértők szerint fontos a szülői minta. Kastélykerti esték Balmazújvárosban. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
9: Briam Excellent minősítést szerzett a debreceni színpark első ipari csarnoka. Számolt be róla a De Hír. A nemzetközileg elismert tanúsítvány azt igazolja, hogy az épület kiemelkedő fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeknek felel meg. Az értékelés során többek között az energiafelhasználást, a környezeti terhelést, a vízgazdálkodást, valamint az épület használóinak komfortját és az egészségvédelmét is vizsgálják. A beruházók célja, hogy a fejlesztés hosszú távon is fenntartható és korszerű munkakörnyezetet biztosítson a betelepülő vállalkozások számára. A színpark fejlesztése Debrecen gazdasági növekedésének egyik fontos eleme, amely új munkahelyek létrehozásához és a térség versenyképességének erősítéséhez is hozzájárulhat. A minősítés megszerzése egyúttal azt is jelzi, hogy a környezettudatos szemlélet egyre nagyobb szerepet kap az ipari beruházások megvalósításában. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet. Mondta rádiónak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
10: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagy mértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig.

0: így gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoktatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
1: Koncertekkel és kulturális programokkal tér vissza a Kastély Kerti Esték Balmazújvárosban, számolt be róla a HAON. A rendezvény sorozat célja, hogy a nyári időszakban változatos kikapcsolódási lehetőséget kínáljon a helyieknek és a városba látogatóknak egyaránt. A szervezők több zenei és kulturális programmal készülnek, amelyek között könnyű zenei koncertek és családi események is helyet kapnak. A Kastély Kerti Esték az elmúlt években a település egyik meghatározó nyári rendezvényévé vált, amely minden korosztály számára kínál élményeket. A programoknak a város egyik legszebb közösségi tere ad otthont, ahol a látogatók kellemes környezetben tölthetik el a szabadidejüket. A szervezők bíznak abban, hogy idén is sokan választják majd a rendezvénysorozat eseményeit.
2: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkel támogatja.
1: Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. Emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.
3: Akkor még egy elviselhetőbb nap, ez a mai, a kedd, amikor akár 30 fok alatt is maradhat a hőmérséklet. A következő napokra ez már egyáltalán nem lesz igaz. Na nézzük, kifutott még be a hírek alatt. Kata, akkor jöhet a szám, amit írtál? Mármint, hogy húzzak-e strigulát ide? Nagyon nem változtat a helyzetem. Még megvártuk azért Elek barátomat is, sőt Norbit is. Norbikám, kicsit szépítetted a helyzetet. Elek, neked sem sikerült a kedvencedet ma bevinni a célba, legalábbis elsőként nem biztosan, mert hogy ahogy az sejthető volt, nagy titkot talán nem árulok el.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
3: Akkor pörgessük. Én benne vagyok. Elő a szaxikat. Jön Alexandra Stan és a Mr. Saxobeat 5 perccel 7 óra után. Kedd reggelben. Köszönjük a ma reggeli szavazatokat. Jön az eredmény, legalábbis az első helyezett. Most a 104 hatalnál.

0: megint megadom magam, azaz magam adom a Quimby-től. Hát ezt adtuk a reggeli villámvoksban, ezt is.
1: Jó reggel.
2: Jó reggelt.
1: Ez a Best reggel.
0: És a villámvox mellett adjuk a legfrissebb közlekedési információkat is. Hát ezért vagyunk mi a Best FM, a 104,6 MHz-en, de nem tudnánk frissek lenni önök nélkül, például Laci nélkül, aki a következőket írta az előbb, csak látnám, hogy hol, annyi az egyes, meg a kettes, meg a hármas, hogy meg sem találom. Itt van! Aha, erről még nem volt most szó. Azt írja, a Kishegyesi úton, a Pósa utcával szemben, a szélső sávban csatornajavítás miatt le is zárták a szélső sávot. Pont a jelzőlámpánál szűkül le, ezért a város felé vezető oldalon az út a belső sávból lehet egyenesen menni. Lacikám, köszönjük szépen, erről nem volt szó valóban még ma reggel. Az előző órában volt szó arról, hogy a Mikepércsút bevezető szakaszán is leszűkül az út, terelés van, sávlezárás, bójázás, és ugyanez igaz a Vámospércsi út, Létai út, Budai Nagyantal Faraktár kereszteződésére is, ahol továbbra sem megszokásból vezessenek. Jó utat kívánunk mindenkinek! Július 28-án kedden, hát még 30 fok alatt ma a hőmérséklet, vagy közelében, holnaptól azonban nagyon durva. A következő napok, július utolsó napjai és augusztus első napjai akár 39 fokos kánikulát is hozhatnak. 38-39 fokot Debrecenben és az egész országban. Itt a következő új hullám, vagyis hát hőhullám. Egy új hullámos dallal folytatjuk, hát új hullámnak nem hívnánk, egy elég régi, de nálunk újdonságnak számít. Olivia Dean dala, én megmondom az őszintét, erre szavaztam volna so easy-re. Egyébként Olivia Dean-nel kapcsolatban egy angol énekesnőről, brit énekesnőről van szó, az újdonság, hogy Dean Sam Fenderrel előadott közös daluk, egy duett, a leghosszabb ideje listavezető dal a brit slágerlista történetében. Mutatom, hogy melyik dalról beszéltem.

Na, ebben a részben pont Olivia Dean nem hallható, de azért így első hallásra is megjósolhatjuk, mert egy éve jelent meg ez a dal egyébként. Hát, hogy nálunk nem lesz lista vezető, mint ahogy a Soizy sem jött be ma reggel annyira, de amikor ilyen ellenfeleket kapnak, mint a Quimby, vagy éppen Alexandra Stan, hát elbukott Olivia Dean a Best FM-en. Ó, kár! Soizy! A kedd reggelben! Ez a Best FM-en!

nagy Bogi. Ó, a kislányból nagy lány lett. Olyannyira, hogy még a nap nagy színpadot is kiérdemelte. Azért büszkeség Balmazőváros szülötte itt a mi megyénkben, és a Dániel Figergő is, akik hát hol kezdték? Egészen pici színpadon. Aztán az idei kampuszon már ott voltak mind a ketten, ugyan külön-külön, de egymás után a nagy színpadon. Most éppen Nagy Bogit hallották a Best FM-en, és Dest, ez volt a Jól leszek újra. 10 percünk van 8 óráig hátra, többen jelezték, hogy gond van az internetes rádióadásunkkal. Jól lesz újra, remélhetőleg már meg is javult, a szakemberek rajta vannak, tudnak a hibáról. Elnézést kérünk az akadozásért, a hiba nem bennem van, hanem a netes forrásunkban, de szerintem hamarosan minden oké. És ha minden oké, akkor jöhet egy ilyen volt és ilyen lett rovat. Hát csak azért is, mert olyan ritkán van lehetőségem a Talk Talk együttesről bármit játszani, pedig a 80-as évek nagy kedvencei voltak ők. Emlékszem, amikor a Pulzus című televíziós műsorban Módos Péter lejátszotta a Talk Talk együttes első videóklipjét. Tudják, amikor egy ilyen furcsa svájci sipkában egy elálló fülű fiatalember, aki sajnos azóta már nincs közöttünk, úgy hívták, hogy Mark Hollis, egy telefonfülkében elénekelte a Such a Shame című dalukat. Igen, ők voltak a Talk Talk. A Such a Shame mellett a másik nagy slágerük az It's My Life. Annyira nagy sláger volt, hogy Gwen Stefaniék fel is dolgozták.

0: My name is Victor.
1: My name is László, és csak a szokásos utcákat járom reggelente önöknek köszönhetően itt Debrecenben és a környéken, és önöktől tudjuk, hogy a Mikepércsi úton befelé az

0: Rátóti, a Gyulafi Rátóti rémtől érkezik majd a Szubjektív Top 3. És ez nem más, mint a Best FM, ahol ilyen zenék is szólnak. A 104,6 MHz-en. Egy kis Pink Floyd jöhet? Lesz is 8 és 9 óra között a kedd reggelben. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
3: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
9: Jövőre is megrendezik a Debrecen maratont. A gyümölcsök növényvédőszer maradékát ellenőrzik. Tűz volt a debreceni állatkertben. Kis Dániel vagyok.
10: Hírek a Best FM-en.
9: A jövő évben ismét megrendezik a Debrecen maratont. Számolj be róla az unideb.hu. A Debreceni Egyetem tájékoztatása szerint a sportesemény április 4-én várja majd a futás szerelmeseit. Az idei első Debrecen maraton nagy sikert aratott. Több mint 2600 résztvevő teljesítette a különböző távokat, ezért a szervezők a következő években még több nevezőre számítanak. A verseny célja nem csak a sport népszerűsítése, hanem az egészségtudatos életmód erősítése és egy új debreceni hagyomány megteremtése is. A tervek szerint a résztvevők jövőre is több táv közül választhatnak majd. Így a kezdő és a tapasztalt futók egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő kihívást. A szervezők bíznak abban, hogy a Debrecen Maraton rövid időn belül az ország egyik meghatározó futóeseményévé válhat. Folyamatosan ellenőrzi a NEBIH a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük pedig megfelelt az előírásoknak. Mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
11: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
9: Kisebb tűzeset történt a Debrecen.

0: ajánlat kert területén még vasárnap, számolt be róla a Hajdu Press. A lángok egy a látogatók elől elzárt területen csaptak fel, a helyszínre riasztott tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően azonban rövid időn belül sikerült megfékezni a tüzet. Az esetben sem ember, sem állat nem sérült meg, és az állatkert működésében sem okozott fennakadást. A szakemberek a szükséges biztonsági intézkedések megtétele mellett átvizsgálták az érintett területet, hogy kizárják az esetleges további veszélyforrásokat. Az intézmény munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérték az állatok állapotát is, amelyek nyugodtan viselték a beavatkozást. A történtek ismét rámutatnak arra, milyen fontos szerepe van a gyors és összehangolt katasztrófavédelmi intézkedéseknek. A debreceni állatkert továbbra is zavartalanul fogadja a látogatókat, miközben az eset körülményeinek tisztázása is megtörténik.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: Míg marad a változékonyabb idő Debrecenben is könnyékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Mission Impossible, a Best FM-en a YouTube-s verzió Adam Claytontól és Larry Mullentől.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel!
0: És együtt ébredünk a 104,6

0: Harry Styles, a Best FM-en a kedd reggelben, egy perccel, 8:45 után. Jó reggel, Debrecen! Két születésnapossal folytatjuk, az egyik sajnos már nincs közöttünk, a világ egyik legismertebb billentyűse volt, amennyire a Pink Floyd együttes, a Pink Floyd együttes billentyűse volt, és a Pink Floyd együttes
1: A kérdés barátai.

0: Hűséges és olcsó állatok. Figyú, köszi. Utálom a hétfői napot. Gyűlölöm. Ezért kihirdetem, hogy a jövőben nem tartjuk meg a hétfőt.
1: Mi?
0: Jágos, úgyhogy akkor ma kedd van. Kellemes keddet, állatok.
2: És tényleg kedd van, kellemes kedded, kedves Best FM rádió hallgató. A Pink Floyd dalával Richard Wright-ra emlékezve, aki 83 éve született.

Selena Gomez, így az óra legvégén, legnagyobb slágerével, a kedd reggelben, ahol hamarosan véget ér ez az óra. Aztán véget ér a festékkeres játéksorozat, és a nyereményjáték is egészen pontosan július 31-én, tehát péntekig tart, úgyhogy aki ezt írta, most reménykedhet, vajon ki lesz az 5000 forint értékű vásárlási utalvány. Tadám! Zoltán, Erdei Zoltán, reméljük, hogy

0: és ami nem annyira új, sőt egészen régi. Egy televíziós sorozat zenéje. És egy filmrendező, akinek ma van a születésnapja, és aki például többek között ezt a televíziós sorozatot is elkészítette. A tesójával együtt meg annyi produkciót alkottak a magyar tévé történetében. Róluk is szó lesz majd hamarosan itt a Best FM-en. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldogkővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelvörődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveg lencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
8: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán!
9: Folytatódik a közvilágítás korszerűsítése Debrecenben, robbantással fenyegetőzött egy hajdúböszörményi férfi, melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
10: Hírek a Best FM-en.
9: Újabb városrészekben folytatódik a közvilágítás fejlesztése Debrecenben, számolt be róla a Dehír. Az önkormányzat célja, hogy a lakók biztonságosabb és korszerűbb közterületeket használhassanak a város valamennyi részén. A fejlesztés keretében új lámpatesteket helyeznek ki, valamint több helyszínen bővítik a közvilágítási hálózatot is. Az elmúlt években számos debreceni városrészben valósultak meg hasonló beruházások, amelyek jelentősen javították a közlekedés és a gyalogos közlekedés feltételeit az esti órákban. A mostani fejlesztések elsősorban olyan területeket érintenek, ahol a lakosság részéről már korábban is felmerült az igény a közvilágítás korszerűsítésére vagy bővítésére. A városvezetés szerint a beruházások hosszú távon hozzájárulnak Debrecen élhetőségének javításához és a közbiztonság erősítéséhez is. Robbantással fenyegetőzött egy hajdúböszörményi férfi, akivel szemben vádat emelt az ügyészség, számolt be róla a HAON. A vádirat szerint a férfi olyan kijelentéseket tett, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy komoly riadalmat keltsenek a környezetében. Az esetet követően a hatóságok haladéktalanul intézkedtek és megindult a büntetőeljárás. Az ügyészség szerint az ilyen fenyegetések különösen veszélyesek, hiszen szükségtelenül terhelik meg a rendvédelmi szervek munkáját, emellett jelentős bizonytalanságot és félelmet okozhatnak az érintettek számára. A bíróság a későbbiekben dönt majd a férfi büntetőjogi felelősségéről. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a közbiztonságot veszélyeztető, valótlan fenyegetésekkel szemben minden esetben következetesen fellépnek. Ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás több hajdúbihari NAV ügyfélszolgálaton, számolt be róla a haon.hu. Augusztus 8-áig többek között a Balmazújvárosi, a Szoboszlói, a Nánási, a Hatházi és a Derecskei kirendeltségeken átmenetileg nem lesz lehetőség személyes ügyintézésre.

0: Az érintett időszakban NAV-ablakok nem fogadnak ügyfeleket, ezért az adózóknak érdemes előre megtervezniük ügyeik intézését. A szolgáltatások ugyanakkor nem szünetelnek teljes egészében, hiszen a Debreceni Központi Ügyfélszolgálat, valamint a Berettyóújfalui és a Hajdúga-Szörményi Kirendeltség a megszokott nyitvatartási rendszerint továbbra is rendelkezésre áll. A NAV emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy számos ügy elektronikusan is elintézhető, így az ügyfeleknek nem minden esetben szükséges személyesen felkeresniük az ügyfélszolgálatokat. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes még indulás előtt tájékozódni az aktuális nyitvatartásról és az ügyintézés lehetőségeiről. Várhatóan a hét közepéig marad a 31 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúviharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
1: Velünk repül a munkaidő.
2: Ez a Best FM.

0: ugye itt a szó. Mennyire jobb lenne, ha azt énekelni, Ákos, hogy ugye itt ébredsz.
1: Ez a Best reggel. Sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: Lehet, hogy kérünk majd egy ilyen special edition morning verziót. Hát ébredj itt, ez a Best FM. Debrecen zenei kedvencei között a legfrissebb információkkal. Mondunk is egyet a kedreggelben. Szervusz, jó reggelt neked!
2: Szia, Norbi vagyok itt. Dekatonnál lévő körforgalomba sit borult az utcára, vagyis magára a körforgalomba.
0: Micsoda?
2: Sit. Tehát föld és ilyen téglatörmelék.
0: Aha, az ember mindig tanul valamit, ebből is látszik, lebuktattam magam, nem vagyok egy köműves beállítottságú ember, épüljön a ház, és tényleg építési törmelék, hát meg a börtön szleng elnevezése is a shit, ez esetben nyilván a körforgalomnál, ott a sportáruháznál építési törmelék borult az útra, ami megzavarhat egyeseket. Köszi, hogy jelezted. 500-540 és 39-33 104-6. 9 perccel fél tíz előtt. Lassítsunk Debrecen igazi zenei kedvenceivel. Irány a 80-as évek vége. És a Genesis együttes énekesének, Phil Collinsnak a szóló karrierjének az egyik legjobb, ha nem a legjobb dala. Ez az Another Day in Paradise.

0: Best FM trafi vadászai minden percben aktívak.
1: Ernő most a legaktívabb, Erikával együtt mind a ketten onnan jelentkeztek be. Balmazújvárosi út, Debrecen és Trafipax háromlábú, illetve Balmazújváros, Debreceni út, Trafipax és háromlábú. Egyébként itt a Decathlon környékén, tudják, hol az előbb már jártunk. Az ott törmelék van a körforgalomban, remélem, hogy ez eljutott az illetékesekhez. És akkor egy drón is megjelent ott, az figyelget. Szóval akkor nem is egy hely, hanem két hely, Balmazújváros, Debreceni út, és Debrecen Balmazújvárosi út. Köszönjük szépen!
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Ezzel a

0: Hamarosan folytatjuk. Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet. A Balmazújvárosi úton.
2: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan appban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
3: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Nem vettek fel egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult? Pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög. Best FM. Best FM. Ha kell a plusz energia.

Sonic Dalát hallották, ez a Sky. Mindjárt 3:10 van, és akkor nézzünk fel az égre, mégpedig a Balmazújvárosi út Köntös Gátsor kereszteződésében, ahonnan Józsi is bejelentkezett, drónok támadása, csak szabályosan a fő cél a balesetek megelőzése, és a szabálytalankodók kiszűrése nagyon helyesen a forgalomból, ezért legyünk nagyon szabályosak. Remélem, senkit sem kevertem össze, szóval Debrecenben van a Balmazújvárosi úton is ténykedés, és Balmazújvárosban is van a Debreceni úton ténykedés. Szóval mind a két helyen abszolút valid az információ. 500-540 és 30-933-1046. A Szurdi családdal folytatjuk. Szurdi Andrással, akinek ma van a születésnapja, 82 éves lett a magyar filmes. A testvérével együtt Szurdi Miklóssal, aki sajnos már nincs közöttünk, jó néhány alkotást készített. Ugye Szurdi Miklós nevéhez fűződik például olyan televíziós sorozatok elkészítése, mint a Linda, vagy az Angyalbőrben, vagy a Familia Kft., vagy a Privát Kopó. Utóbbiban egyébként közreműködött készítőként Szurdi András is, akinek az egyik legnépszerűbb sorozata a tesójával együtt, a...

most is ismétlik az egyik televízió csatornán, a Kisvárosnál. Zenét Kis Gidófalvi Bendje, a KGB énekelte, adta elő. Ez az. Melyik

A Kisváros mellett az Éretlenek című televíziós sorozat egyik alkotója a ma 82 éves Szurdi András, filmrendező, író, forgatókönyvíró, úgyhogy most akkor Kiki és az Éretlenek a Best FM-en. 3:40 van, mindjárt sorsoljuk a tortát, lehet izgulni.

0: Légy szabad, szállj végre! Rab Madár Tóth Abigail dalát hallották, mi most éppen Szabó Anitát engedtük el egy kicsikét szárnyalni. Szokták mondani, hogy kölcsön kenyér visszajár, velem szemben Morvai Szűcs Enikő, akinek letelt a szabadsága átmenetileg.
1: Így van, átmenetileg, csak átmenetileg.
0: Jó, még lesz valami?
1: Hát majd lehet.
0: A csajok beosztják itt egymás között, nagyon helyesen, úgyhogy a hét eleje biztos, hogy Enikővel indul, és hogy kivel zárul a kedd reggel a születésnaposok tekintetében. Térjünk a lényegre.
1: Gazsi Edinát köszönti Pap Zsombor. A keresztanyukámat szeretném meglepni. Nagyon-nagyon sok puszit küldök rajtatok keresztül. Boldog születésnapot. Tehát mi is ezt kívánjuk Edinának. Így van, a hangaláfestés tökéletes volt. Aztán Tóth Szintiát a családja köszönti. 18 éves lett a mai napon. Gratulálunk az eddigi sikeres vizsgáknak, és még van egy év, ha az is meg lesz, akkor kisgyermekgondozó lesz. Na hát sok sikert kívánunk akkor majd a következő felvételihez. Varga Szabolcs Dominik, 3 éves, egy igazi szerelem gyerek, örök mozgó, a család szemefénye. Anya, apa és a tesók köszöntik. Szobonyán és Soltész Máriát Timi nevezte. Drága barátnőmet szeretném meglepni. Boldog születésnapot kívánunk neki is. Balázs Adél, 7 éves lett a mai napon. Aki egy igazán talpra esett nagy lány, aki már olyan ölálló, hogy hétvégenként egyedül megy vásárolni a reggelinek valót a helyi kisboltba. 7 éves, nagyon-nagyon ügyes. Kisöccse Hunor és a szülei köszöntik.
0: Emlékszem, amikor annak idején a Dévai utcában a sarki bódba átküldött apukám egy doboz fecskéért. Nem fogom kifejteni, hogy mi volt a fecske.
1: Ezt akartam kérdezni, mert nem tudtam.
0: Nem a fürdőnadrágra gondolunk, bár mondhatom, káros az egészségre. És akkor még bevehettem lazán 7 évesen, aha, és kérhettem egy doboz fecskét. Igen. Csak arra kellett vigyázni, hogy melyiket kérem, a Pécsit vagy az Egrit, mert ugye kettő között óriási különbség volt, én meg
1: a lőke
0: agyammal biztos, hogy a másikat vittem, úgyhogy mehettem vissza a boltba a fecskéért. De nem fecskében. Na, igen.
1: Aztán Doros Lukács is ünnepel, édesapja is, hogy Gyöngyi köszöntik, egy nagyon ügyes, okos gyerek a nyári szünetben is dolgozik, 19 éves lett. Rédai Fruzsit anya és apa nevezte a Best FM születésnapi sorsolására, aki nagyon határozott és nagyon kreatív. Szabó Imre és Jónás Fanni is az ünnepeltek között van. Bodnárné Marika nénit is köszöntjük, szívből kíván neki a család apraja, nagyja nagyon-nagyon jó egészséget, és Szilágyi Katit sem felejtjük el, a kollégái szeretnék meglepni. Lendületes, korát meghazudtolja, mellette sosem unatkozik senki. Bodnárné Elek Mária is ünnepel, Kata és a kollégái nevezték. Marika debreceni egyesített bölcsödi központi élelmezésén dolgozik több mint 20 éve, és hát olyan ételeket készít a bölcsiseknek, közel 1000 debreceni bölcsis, meg egészen elképesztő. Úgyhogy igen, tortával szeretnénk köszönteni eme jeles napon, szeretettel Kata. Madarász Lillát, anya, apa, Anabella, mama és szinte mindenki a családból szerintem, aki egy igazi kamasz, de mi így szeretjük, és Székely Szabolcsot sem felejtették el, anya, bátyus és Viktor a 24. születésnapján. Na de lehull a lepel, hogy kiviszi el a tortát.
0: Le, igen. Remélem, hogy a család nem tévesztette el a névnapi és a születésnapi rublikát, mert hogy ma Szabolcs napja van, és nekem nagyon gyanús, bár 24 év odaírták, automatice ki kellett tölteni, hogy hány éves, de a születésnapról szól. A névnap meg majd Enikőnél, a névnapi sorsolásról, persze ez nem kizáró, hogy valakinek egy nap van a születésnapja meg a névre, neki biztos nem, mert őt nem Szabolcsnak hívják, hanem...
2: Igen, tessék?
0: Viola?
2: Igen.
0: Víg Viola?
2: Igen.
0: Dolgozik Viola?
2: Dolgozom, igen.
0: De jön akkor is víg, hogyha dolgozik.
2: Én mindig víg vagyok, igen.
0: És amikor nem dolgozik, akkor meg esetleg repül vagy hajókázik?
2: Ez így van, akkor próbálunk a nagyvilágba szétnézni.
0: Á, Viola, hát ezen a napon csak együtt van a kollégákkal.
2: Együtt, igen. Jaj, de meglepődtem.
0: Nem kell. A vezeték neve, ezt ők mondták, nem hazudtolja meg a személyiségét. Kis göndör kacaja alapján ezt én nem vitatom.
2: Ezt megerősítettem, akkor úgy érzem.
0: Én meg megerősíteném, hogy kinyertem a Debrecen kedvenc rádiójának a születésnapi tortáját.
2: Én vagyok.
0: Hát igen. Ha már nem repül és éppen nem hajókázik, akkor bent a munkahelyen tortázik a kisangyal cukrászdának köszönhetően egy málás orrát.

0: és akkor essen szó még róla.
1: A mai reggel informátora
0: Szilasi Robika. Robi, a nyereményed.
1: Nyereménye egy melancs pizza. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Na nézzük, milyen hűsítős lágereket hoz még a nem annyira forró napon Enikő önöknek a kedd délelőttben. Hát ma még 30 fok közelében, aztán a következő napokban meg... Jaj, Dani, közölte a hírt, jó? Én megmutatom az zenéket Depeche Mode! Rúzsa Magdi!
2: Egyszer megszoríthatnám, aztán megsimíthatnám, egyszer összehajthatnám.
0: És Chris Rea!
3: This ain't no technological breakdown. Oh no, this is the road.
0: Mert ez is Debrecen kedvenc rádiója. Ez a Best FM, 10 óra van. Szép napot, Debrecen!
4: Nemzetközi fenntarthatósági minősítést kapott a színpark első csarnoka. Okos eszközök, szakértők szerint fontos a szülői minta. Kastélykerti esték Balmazújvárosban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
4: Briam excellent minősítést szerzett a debreceni színpark első ipari csarnoka, számolt be róla a Dehír. A nemzetközileg elismert tanúsítvány azt igazolja, hogy az épület kiemelkedő fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeknek felel meg. Az értékelés során többek között az energiafelhasználást, a környezeti terhelést, a vízgazdálkodást, valamint az épület használóinak komfortját és az egészségvédelmét is vizsgálják. A beruházók célja, hogy a fejlesztés hosszú távon is fenntartható és korszerű munkakörnyezetet biztosítson a betelepülő vállalkozások számára. A színpark fejlesztése Debrecen gazdasági növekedésének egyik fontos eleme, amely új munkahelyek létrehozásához és a térség versenyképességének erősítéséhez is hozzájárulhat. A minősítés megszerzése egyúttal azt is jelzi, hogy a környezettudatos szemlélet egyre nagyobb szerepet kap az ipari beruházások megvalósításában. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet. Mondta rádiónak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
5: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagy mértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoktatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
4: Koncertekkel és kulturális programokkal tér vissza a Kastélykerti esték Balmazújvárosban, számolt be róla a HAON. A rendezvény sorozat célja, hogy a nyári időszakban változatos kikapcsolódási lehetőséget kínáljon a helyieknek és a városba látogatóknak egyaránt. A szervezők több zenei és kulturális programmal készülnek, amelyek között könnyű zenei koncertek és családi események is helyet kapnak. A Kastélykerti esték az elmúlt években a település egyik meghatározó nyári rendezvényévé vált, amely minden korosztály számára kínál élményeket. A programoknak a város egyik legszebb közösségi tere ad otthont, ahol a látogatók kellemes környezetben tölthetik el a szabadidejüket. A szervezők bíznak abban, hogy idén is sokan választják majd a rendezvény sorozat eseményeit. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiarban. Emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt át marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.
1: Best FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
3: Várunk minden leendő szülőt és nagyszülőt augusztus 15-én, ahol nem csak a szülésre, hanem a szülővé válásra készülünk. Testileg és lelkileg egyaránt. További információk szülésfelkészítődebrecen.hu.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet, a lemezbezárt érték.

tudni, csak annyit mondani. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: A Republiktól egy nagy kedvencünk szólt itt a Best FM-en a 104.6 a kedd délelőttben. Ilyen szuper napsütéses időben szólnak a zenei kedvencek, és a folytatásban is ez vár ránk. De közben csörög az 500-540. Háló, háló, Best FM!
1: Ja, Decathlonnál drónoznak a drágák.
0: Tehát a Balmazújvárosi úton akkor továbbra is kint vannak a rendőrök, most éppen nem a földön, hanem a levegőben. Ott fürkészik a szabálytalanul közlekedőket. A Breaking mivel megyünk tovább a folytatásban. A mikrofonnál Morvai Szűcsenikő. Töltsük együtt a délelőttet.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, meg kell tudnia védeni magát, ha úgy érzi, igazságtalanul vádolják. Vigyázzon, hogy számító emberek ne használják ki a jó hiszeműségét. Mika pontosan tudja, hogy mit akar, és azt is, hogy célját miként érheti el. Senki nem tud önnek ártani, legfeljebb csak egy kicsit kellemetlenkedni. Ikrek, most könnyen megy a kommunikáció, úgy a magánéletében, mint a hivatása területén. Személyes sikere az együttműködésen, az alkalmazkodáson múlik. Rák, új és váratlan ügyekkel kell foglalkoznia, anyagilag ez egy kedvező időszaka, de meg kell érte dolgozni. Oroszlán, egy új befektető jelenhet meg a környéken, lehet, hogy anyagilag kecsegtető az ajánlata, de alapos megfontolást igényel, ne kapkodj el. Szűz, kiderülhet, hogy remek lehetőségek rejlenek a hobbiában, amelyre egy vállalkozást is alapozhat, igyekezetével felhívja magára munkaadói figyelmét. Mérleg, rengeteg rendezvény, parti és egyéb buli kínál alkalmat az ismerkedésre, ezt akkor is kihasználja, ha már állandó társra talált. Skorpió, ön most kívánja megvalósítani dédelgetett utazási vágyait, tartózkodjék a gyorshajtástól, nehogy egy váratlan baleset keresztül húzza a számításait. Nyilas, kétségek gyötrik, vajon elég mélyek-e a párja érzelmei, amit eddig szépnek látott benne, abban egyre több kivetni valót talál. Bak, amit a közelmúltban elkezdett, azt kell folytatnia, mutassa meg, hogy nem ijed meg, ha akadályba ütközik. Vízöntő, ön most hajlamos a kapkodásra, az elsietett döntésekre, egyszerre csak egy dologgal foglalkozzon. Alak, használja ki a nyár szépségét, kellemességét, próbálja elfelejteni a munkahelyi gondjait, magánéletét a kedve szerint alakíthatja.

Dudló az Ária közreműködésében a Várnék szólt itt a Best FM-en, és hát akkor jöjjön egy igazi nyári vita, ami szerintem minden családi ebédnél vagy strandolásnál előkerül. Egyébként nekem most is van a táskámban, vagyis hát most már a hűtőben, de a táskában hoztam be nyilván a görög dinnyét, de hát ott van ugye a sárga dinnye is. Ki melyiket választaná, hogyha csak az egyik maradhatna nyáron? A görög dinnye ugye az a klasszikus hőségűző, hidegen, lédúsan szinte kötelező a forró nyári napokon. A sárga dinnye pedig ugye sokak szerint az igazi különlegesség, illatosabb, édesebb és még sonkával is fantasztikus párosítás. Egyébként ugye tényleg, hogyha belegondolunk, például ott vannak a spanyolok, akik kis adagokban eszik a finom falatokat, sonka, sajt, olívabogyó, esetleg egy kis gyümölcs, ezt hívják ugye a tapaszoknak, amiket szinte mindenhol megtalálhatunk. És hát nagyon-nagyon jó ízlésük van, én azt gondolom, mert jó ezeket összepárosítani. Egyébként mind a kettő dinnyének hívjuk, de nem közeli rokonok. A görög dinnye és a sárga dinnye két külön növényfaj, csak ugyanabba a tökféle családba tartoznak. És idén a görög dinnyét nagyon jó áron tudjuk beszerezni a legtöbb árusnál.

Wings of Love itt a Best FM-en a 104.6-on, Debrecen zenei kedvencei szólnak a folytatásban is, a Balmazújvárosi úton pedig drón figyeli a közlekedőket, csak figyelmesen, óvatosan. Én pedig ugye a görög dinnyéről és a sárga dinnyéről beszéltem, ugye az az érdekesség, hogy mindkettő dinnyének hívjuk, de nem túl közeli rokonok. Ugye a görög dinnye nagyjából 90-92% a víz, ezért kiválóan frissít ebben a jó nyári nagy melegben, és nem véletlen, hogy sportolás vagy strandolás után is nagyon sokan ezt választják. A sárga dinnye viszont ezzel szemben valamivel kevesebb vizet tartalmaz, egy kicsit testesebb is, igazából mondhatjuk ezt, viszont több az A-vitamin és a beta-karotin forrása, ezért a narancssárga húsú változatok különösen értékesek. Az illatát pedig olyan természetes aromák adják, amelyek már messziről is felismerhetővé teszik. Ugye általában azt szokták mondani a zöldségárusok is, hogy a görög dinnyét azt hát a legtöbb helyen kopogtatással választják ki, de vannak azért már ennél sokkal jobb taktikák is. Viszont a sárga dinnyét azt mindig az illata alapján kell kiválasztanunk, úgy tudjuk, hogy mennyire lesz édes, mennyire lesz finom. És bár itt Magyarországon kidobjuk a héját, Ázsiában gyakran savanyúság készül belőle, sőt párolva vagy wokban sütve is fogyasztják a görög dinnyének magának a héját. És a sárga dinnyének is több mint 1000 fajtája létezik világszerte. Van például a zöld húsú, narancssárga, hálós héjú és teljesen sima héjú is. Az ízük és az illatuk is teljes mértékben eltérő. Kíváncsi vagyok, hogy kinek mi a kedvence, vagy hogy választják ki a jó dinnyét, kopogtatás vagy megszaglászók? Vagy esetleg van egy tuti piacos árus, akiben maximálisan megbíznak, és ő mondja meg, hogy melyiket vigyék el. Én elárulom a titkomat, ami szerintem annyira nem nagy titok. Én az alapján szoktam kiválasztani, hogy mennyire sárga a dinnye. Elvileg ugye annál édesebb lesz, annál finomabb lesz, és én ebben az évben le is kopogom gyorsan valahol. Rossz dinnyét még nem vettem, nem ettem, és mindig ebben a taktikában bízok, és mindig ezt használtam. Eddig szerencsére nekem bevált.

0: ezért a szervezők a következő években még több nevezőre számítanak. A verseny célja nem csak a sport népszerűsítése, hanem az egészségtudatos életmód erősítése és egy új debreceni hagyomány megteremtése is. A tervek szerint a résztvevők jövőre is több táv közül választhatnak majd, így a kezdő és a tapasztalt futók egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő kihívást. A szervezők bíznak abban, hogy a Debrecen Maraton rövid időn belül az ország egyik meghatározó futóeseményévé válhat. Folyamatosan ellenőrzi a NEBIH a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük pedig megfelelt az előírásoknak. Mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
1: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
0: Kisebb tűzeset történt a debreceni állatkert területén még vasárnap, számolt be róla a Hajdu Press. A lángok egy a látogatók elől lezárt területen csaptak fel, a helyszínre riasztott tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően azonban rövid időn belül sikerült megfékezni a tüzet. Az esetben sem ember, sem állat nem sérült meg, és az állatkert működésében sem okozott fennakadást. A szakemberek a szükséges biztonsági intézkedések megtétele mellett átvizsgálták az érintett területet, hogy kizárják az esetleges további veszélyforrásokat. Az intézmény munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérték az állatok állapotát is, amelyek nyugodtan viselték a beavatkozást. A történtek ismét rámutatnak arra, milyen fontos szerepe van a gyors és összehangolt katasztrófavédelmi intézkedéseknek. A debreceni állatkert továbbra is zavartalanul fogadja a látogatókat, miközben az eset körülményeinek tisztázása is megtörténik. Még marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldogkővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
2: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
4: civisbeton.hu.
3: A megbízható alap.
5: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpitmox konyha stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.

Budalát játszottam itt a 104.6-on, és hát, hogyha már így belegondolok abba, hogy a hétvégén, augusztus 1-e egészen pontosan szombaton, akkor már egy kicsit így beleborzongok, hogy óha, hát akkor nem sokára vége a nyárnak. És ezáltal belegondoltam abba is, hogy valljuk be őszintén, minden nyár elején tele vagyunk tervekkel, tele vagyunk ötletekkel, hogy idén majd többet fogok mozogni, kiolvasok 3 könyvet, elmegyek kirándulni, elmegyek ide-oda, végre mondjuk rendet rakok a garázsban, vagy a padláson, esetleg megtanulok úszni, vagy valamilyen más sportot kipróbálni, megtanulni. Aztán egyszer csak itt a július vége, és azt tesszük észre, hogy a nyár fele már elszaladt, és ebből semmit nem valósítottunk meg. Na de, még nincs veszve semmi, mert még előttünk áll nagyjából egy hónap a nyárból. Bőven van idő arra, hogy legalább egy régi fogadalmat kipipáljunk. Úgyhogy kíváncsi lennék arra, hogy kinek mi a nyári terv, amit minden évben megfogadott, de valahogy mindig elmarad, és így július végén most ő is rádöbbent arra, hogy hát, jó lenne még ezt véghez vinni. Nem sokára hozok ezekhez a segítséget, előtte viszont játszom Avicii-től a Wake Me Up-ot.

0: első kézből az utakról.
1: Szia, egy trafipaxom lenne. A jövőn kifele az Újvárosi útról és a kertészetnél mérnek a fekete Skodában.
0: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván!

4 itt a Zene Rádiója, vagyok Aaron, nem is tudnak minket hallgatni www.bestfmdebrecen.hu. És ugye arról volt szó, hogy itt a július vége, és hogyha valaki nem tudta a terveit véghez vinni, amit mondjuk minden nyáron eltervez, akkor hogyan is tudok ezen egy kicsit segíteni. A szakemberek szerint egyébként sokszor nem az akarat erő hiányzik, hanem túl nagy célt tűzünk ki magunk elé. Akár mondjuk egy nyári, vagy akár egy egész éves tervre gondolok. Ahelyett, hogy mondjuk azt mondanánk, hogy mostantól minden nap egy órát fogok sportolni, akkor érdemesebb azt kitűzni, hogy hetente kétszer fél órát fogok sétálni vagy kerékpározni. Hogyha ezt sikerül tartani, akkor már sokkal közelebb vagyunk a célunkhoz. Ugyanez igaz mondjuk az olvasásra. Nem kell egy 500 oldalas regénnyel kezdeni, napi 15-20 perc is elég lehet, és a hónap végére akár egy teljes könyv is elfogy. Ha kirándulni szeretnénk, vagy ilyen terveink vannak, hogy ellátogassunk ide, vagy el szeretnénk menni oda, akkor ne egy egész hetes nyaralásban gondolkodjunk, és nem is mindenki engedheti meg magának, ugye? Hanem válasszunk ki egy közeli helyet, szervezzünk meg előre programokat, írjuk be a naptárba, tudjuk, hogy az a hétvége, vagy az a pár nap erről szól. Ott van a dátum, sokkal kisebb az esélye, hogy végül le fogjuk mondani, hiszen várjuk már, feltérképezzük a terepet, programokat szervezünk. És egyébként ugyanez működik a rendrakásnál is. Ugye volt egy példa, hogy valaki mondjuk állandóan a garázs szeretné rendbe rakni, vagy a spájzó, vagy a kis kamra, vagy bármi más. Kis lépések módszere. Nem kell egy egész hétvégét rászánni, hanem napi 20 perc a garázsban, a pincében, a szekrénnyel elbabrálni, és néhány hét alatt sokkal látványosabb lesz az eredmény. Szóval még nincs késő, a nyárból még van hátra idő, egy egész hónap, és lehet, hogy nem 10 dolgot kell megvalósítani, hanem csak egyetlen egyet. Tényleg van még idő, és hogyha valaki még nem tudott igazán kikapcsolódni, igazán feltöltődni, de egyébként van rá lehetősége, akkor érdemes úgy szervezni.

Jesse G. Dalaután is itt vagyunk, játsszuk a kedvenceket a Best FM-en a 104.6-on, és a Szabolcsokat köszöntjük, az Alinákat, az Incéket, sőt még a Szerénáknak és a bővített naptár szerint az Adáknak is ma van a névnapjuk, szóval boldog születésnapot nekik, és hát a melancsukrász a nyereménye valakire vár, vagy valakikre, mert hogy én már sorsoltam. Azért is mondtam többes számban, mert hogy idősebb Patai Szabolcs és ifjabb Patai Szabolcs egyszerre lettek benevezve. Melancs Szukrászt a nyereménye ma az ő ölükben landolt. Nagyon sok boldog névnapot kívánok a két Patai Szabolcsnak, a Melancs Szukrászt a nyereménye két főre szól, úgyhogy együtt akár el is tudjátok fogyasztani sütemény, kávé, üdítő, amit szeretnétek a Laktanya utca 50 szám alatt.

0: A zene lendületben tart. A Best FM-en.
1: Folytatódik a közvilágítás korszerűsítése Debrecenben. Robbantással fenyegetőzött egy hajdúböszörményi férfi. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb városrészekben folytatódik a közvilágítás fejlesztése Debrecenben. Számolt be róla a Dehír. Az önkormányzat célja, hogy a lakók biztonságosabb és korszerűbb közterületeket használhassanak a város valamennyi részén. A fejlesztés keretében új lámpatesteket helyeznek ki, valamint több helyszínen bővítik a közvilágítási hálózatot is. Az elmúlt években számos debreceni városrészben valósultak meg hasonló beruházások, amelyek jelentősen javították a közlekedés és a gyalogos közlekedés feltételeit az esti órákban. A mostani fejlesztések elsősorban olyan területeket érintenek, ahol a lakosság részéről már korábban is felmerült az igény a közvilágítás korszerűsítésére vagy bővítésére. A városvezetés szerint a beruházások hosszú távon hozzájárulnak Debrecen élhetőségének javításához és a közbiztonság erősítéséhez is. Robbantással fenyegetőzött egy hajdúböszörményi férfi, akivel szemben vádat emelt az ügyészség, számolt be róla a HAON. A vádirat szerint a férfi olyan kijelentéseket tett, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy komoly riadalmat keltsenek a környezetében. Az esetet követően a hatóságok haladéktalanul intézkedtek és megindult a büntető eljárás. Az ügyészség szerint az ilyen fenyegetések különösen veszélyesek, hiszen szükségtelenül terhelik meg a rendvédelmi szervek munkáját, emellett jelentős bizonytalanságot és félelmet okozhatnak az érintettek számára. A bíróság a későbbiekben dönt majd a férfi büntetőjogi felelősségéről. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a közbiztonságot veszélyeztető, valótlan fenyegetésekkel szemben minden esetben következetesen fellépnek. Ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás több hajdúbihari NAV ügyfélszolgálaton, számolt be róla a haon.hu. Augusztus 8-áig többek között a Balmazújvárosi, a Szoboszlói, a Nánási, a Hatházi és a Derecskei kirendeltségeken átmenetileg nem lesz lehetőség személyes ügyintézésre. Az érintett időszakban NAV ablakok nem fogadnak ügyfeleket, ezért az adózóknak érdemes előre megtervezniük ügyeik intézését. A szolgáltatások ugyanakkor nem szünetelnek teljes egészében, hiszen a debreceni központi ügyfélszolgálat, valamint a Berettyóújfalui és a Hajdúböszörményi kirendeltség a megszokott nyitvatartási rendszerint továbbra is rendelkezésre áll. A NAV emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy számos ügy elektronikusan is elintézhető, így az ügyfeleknek nem minden esetben szükséges személyesen felkeresniük az ügyfélszolgálatokat. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes még indulás előtt tájékozódni az aktuális nyitvatartásról és az ügyintézés lehetőségeiről. Várhatóan a hét közepéig marad a 31 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
2: Célállomás
0: Debrecen.
2: Pozíció
0: 104,3.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem vettek fel egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult? Pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
2: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan appban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
3: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.

0: Már zakatol a déli kívánság műsor itt a Best FM-en, úgyhogy várom folyamatosan a kéréseket az SMS és Viber számon 3933-1046, vagy akár csöröketnek is 500-540, és a vonalban már van valaki. Háló, háló, Best FM kívánság műsor. Mi lesz a következő dal?
1: Jó napot kívánok, a Fentador csapata küldeni Szabó Szabolcsnak.
0: És melyik dalt?
1: Hát nem dalt számot mindenféleképpen.
0: Magyar? Oké.
1: Okay. Ütemes munkában van jelenleg.
0: Na, mit dolgozik éppen?
1: Hát épp egy ajtós cégnél vagyunk, és ott van mindennapi munkálatokat, raktári munkálatokat végzi nagyon hibátlanul.
0: Akkor nagyon sok boldog névnapot kívánunk Szabinak, és akkor érkezik
1: köszönjük.
0: Neki a dal.
1: Köszönjük szépen, felvesszük a rádiót, köszönjük.
0: Oké, okay. Szia-szia!
1: Köszönöm,

0: Kívánság műsor, Best FM.
1: Ja, Ida vagyok, és szeretnék kérni egy számot. A kisunokám ma 5 hónapos, és az első szülött.
0: Ó.
1: És valami nagyon szép számot, nem tudom, Szekeres Adrientől valamit.
0: Hogy hívják egyébként őt?
1: Lana Panna.
0: Ó, de szép neve van. Választok Szekeres Adrientől neki egy dalt. Valamilyen üzenet esetleket, bár nyilván ő azért ezt nem fogja még jelenleg érteni.
1: Elszed az anyukája, igen.
0: Így van.
1: Úgyhogy, most a nagy lányom úgyhogy.
0: És mit szeretnél neki üzenni?
1: Hát az, hogy nagyon szeretem őket, és jó egészséget kívánok nekik.
0: Jó.
1: És igaz, hogy egy kicsit messze vannak, de...
0: Na mennyire messze, hol élnek?
1: Zuglóba.
0: Jó, mondjuk az azért annyira messze nincsen.
1: Nincsen, de sokat voltam ott is, úgyhogy de, na, nem olyan, mint hogyha átugrok ide szomszédba.
0: Azt tudom.
1: Debrecenbe.
0: Így van. Remélem, akkor ők is hallgatják a rádiót, és akkor nem sokára szól a dal. Szuper.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, szép napot.

0: Kívánság műsor, Best FM Rádió.
1: Szokolom, Petra vagyok, szeretnék kérni egy dalt.
0: Szia, Bruno Petra.
1: Légy Gaga, együtt dalát szeretnénk.
0: Szia, Petra. Bruno Mars, jól hallottam?
1: Aha.
0: Aha, megnézem, jó?
1: Jó.
0: És kinek szeretnéd a dalt?
1: Mamának, Kevinnek, a tesómnak, mindenkinek.
0: Uh-huh. És mit üzensz nekik?
1: Nagyon szeretem.
0: Mindössze ennyi?
1: Uh-huh.
0: Ott vagytok mamánál?
1: Aha. Uh-huh.
0: Na és mit fogtok csinálni délután?
1: Megyünk ki biciklizni, rajzolni, színezni. Meleg van, úgy nem megyünk, csak rajzolunk.
0: Így van, majd akkor tudtok menni egy kicsit biciklizni, hogyha lemegy ez a nagy meleg, majd késő délután. Ugye addig megrajzolgattok a hűvösben?
1: Igen.
0: Jó, na hát akkor szuper délutánt nektek. Köszi, hogy hívtál.
1: Csakolom.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

Kozmix dala közben kaptam Petrától egy üzenetet a 3933-1046-ra, hogy szeretné meglepni a párját, Szabit, és ő jelenleg egy debreceni étteremben dolgozik, és mindig a Best FM szól, úgyhogy biztos, hogy most is hallgatja a rádiót. Purple Disco Machine és Sophie and the Guy közösen a Hypnotize érkezik mindjárt a folytatásban, aztán pedig a következő órát is nyitjuk majd egy kedvenccel, miközben a Million Voices érkezik majd Fanny választására, és Taylor Swift sem maradhat ki. De még van a következő órában nagyon-nagyon sok kiadó helyem, úgyhogy ha valaki most döntött el, hogy szeretne egy dalt kérni, vagy küldeni valakinek, akkor 500-540 itt lehet elérni az élő kívánságműsort, vagy írhatnak is, tudják, ez pedig a 30-as 933-1046.

0: zenéd.
1: A te rádiód.
0: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Nemzetközi fenntarthatósági minősítést kapott a színpark első csarnoka. Okos eszközök, szakértők szerint fontos a szülői minta. Kastélykerti esték Balmazújvárosban. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Brian excellent minősítést szerzett a Debreceni Színpark első ipari csarnoka, számolt be róla a Dehír. A nemzetközileg elismert tanúsítvány azt igazolja, hogy az épület kiemelkedő fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeknek felel meg. Az értékelés során többek között az energiafelhasználást, a környezeti terhelést, a vízgazdálkodást, valamint az épület használóinak komfortját és az egészségvédelmét is vizsgálják. A beruházók célja, hogy a fejlesztés hosszú távon is fenntartható és korszerű munkakörnyezetet biztosítson a betelepülő vállalkozások számára. A színpark fejlesztése Debrecen gazdasági növekedésének egyik fontos eleme, amely új munkahelyek létrehozásához és a térség versenyképességének erősítéséhez is hozzájárulhat. A minősítés megszerzése egyúttal azt is jelzi, hogy a környezettudatos szemlélet egyre nagyobb szerepet kap az ipari beruházások megvalósításában. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet. Mondta el rádiónak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagy mértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoktatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizdenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
2: Koncertekkel és kulturális programokkal tér vissza a Kastélykerti esték Balmazújvárosban, számolt be róla a HAON. A rendezvénysorozat célja, hogy a nyári időszakban változatos kikapcsolódási lehetőséget kínáljon a helyieknek és a városban látogatóknak egyaránt. A szervezők több zenei és kulturális programmal készülnek, amelyek között könnyű zenei koncertek és családi események is helyet kapnak. A Kastélykerti esték az elmúlt években a település egyik meghatározó nyári rendezvényévé vált, amely minden korosztály számára kínál élményeket. A programoknak a város egyik legszebb közösségi tere ad otthont, ahol a látogatók kellemes környezetben tölthetik el a szabadidejüket. A szervezők bíznak abban, hogy idén is sokan választják majd a rendezvénysorozat eseményeit. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. Emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt át marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.
0: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
1: Ön kérte már kedvencét?
0: Hívja az 500

Továbbra is zakatol a déli kívánság műsor itt a Best FM-en, és kaptam egy üzenetet. Sziasztok, a keresztfiamnak szeretnék kérni Michael Jacksontól egy számot, mert most teljes őrületben van, annyira aranyos, ahogyan próbálja utánozni a táncot 4 éves létére. Nagyon szeretünk, puszilnak a keresztszüleid. Na hát akkor a Billie Jean-re akár a Moonwalkot is gyakorolhatja. Remélem, hogy sikerülni fog, és összejön, hogyha esetleg igen, nem is most, majd pár év múlva, akkor mindenféleképpen küldjétek el nekünk videón, mert látni szeretném. Érkezik neki a dal.

0: Grindy Dala előtt nem sokkal kaptam egy üzenetet Mónitól, hogy szia, szeretném kérni a Bombon Dalát. Boldog névnapot kívánunk legkisebb fiunknak, Varga Szabolcs Dominiknak névnapja alkalmából. Anya, apa és a 7 tesója. Szabi, Isten éltessen nagyon sokáig, a Bombon Dala érkezik már a folytatásban, és nagyon jó lesz újra hallani Szolnoki Péter hangját is.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen.

0630 2030 3406 a Best FM egyik elérhetősége, ahol a kívánság műsorban is aktívan jönnek folyamatosan az üzenetek. Most például Zsolti. Ő írt nekem, hogy szia, ha szabad kérni, küldenék egy számot Claudia babának. Ma egész nap bent van a munkahelyén, Horváth Tamástól a Belédestem című számot. Biztosan örülne neki, hogy gondoltam, illetve gondoltatok rá. Üzenem, hogy te vagy a mindenségem. Köszönöm szépen, hogy létezel. Úgyhogy akkor Horváth Tamás érkezik már Claudiának a munkahelyére.

Egy örök sláger a Life is Life, majdnem ez zárta a déli kívánság műsort, amíg van kettő kiadóhelyem, vagyis hát már nincs, mert hogy ez már eladó sorba került, és meg is vásárolták. Persze csak képletesen Bruno Mars dala érkezik majdnem sokára a folytatásban Réka kérésére, előtte viszont volt már nem az a lány és Szófi közöse, az Álmatlan esték, amivel egyébként búcsúzom is. Nagyon-nagyon jó sok kedvencet válogattok össze a hallgatók, aminek én mindig szívből örülök, hogyha valaki lemaradt, akkor tudják, Balogh Vili fogja majd teljesíteni az esti kívánság műsorban a zenei kedvenceket. Most búcsúzom, de holnap találkozunk, ugyanis holnap is együtt rádiózunk 10 órától 2 óráig, csak úgy, ahogy ma. Vigyázzanak magukra, és mindenféleképpen figyeljenek oda az egészségükre. Ez az egyik legfontosabb szerintem, amit tehetünk, főleg a következő időszakban, ami vár ránk újra. Ez a nagy-nagy meleg, úgyhogy tényleg vigyázzanak magukra. Holnap találkozunk. Az elmúlt pár órában Morvai Szűcs Enikőt hallották. Hello, hello!

0: veled a Best FM.
1: Jövőre is megrendezik a Debrecen maratont, a gyümölcsök növényvédőszer maradékát ellenőrzik. Tűzbolt a debreceni állatkertben. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: A jövő évben ismét megrendezik a Debrecen maratont, számolt be róla az unideb.hu. A Debreceni Egyetem tájékoztatása szerint a sportesemény április 4-én várja majd a futás szerelmeseit. Az idei első Debrecen maraton nagy sikert aratott, több mint 2600 résztvevő teljesítette a különböző távokat, ezért a szervezők a következő években még több nevezőre számítanak. A verseny célja nem csak a sport népszerűsítése, hanem az egészségtudatos életmód erősítése és egy új debreceni hagyomány megteremtése is. A tervek szerint a résztvevők jövőre is több táv közül választhatnak majd, így a kezdő és a tapasztalt futók egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő kihívást. A szervezők bíznak abban, hogy a Debrecen Maraton rövid időn belül az ország egyik meghatározó futóeseményévé válhat. Folyamatosan ellenőrzi a NEBIH a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük pedig megfelelt az előírásoknak. Mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogás volt 13 minta közül, mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
1: Kisebb tűzeset történt a debreceni állatkert területén még vasárnap, számolt be róla a Hajdu Press. A lángok egy a látogatók elől ezen területen csaptak fel, a helyszínre riasztott tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően azonban rövid időn belül sikerült megfékezni a tüzet. Az esetben sem ember, sem állat nem sérült meg, és az állatkert működésében sem okozott fennakadást. A szakemberek a szükséges biztonsági intézkedések megtétele mellett átvizsgálták az érintett területet, hogy kizárják az esetleges további veszélyforrásokat. Az intézmény munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérték az állatok állapotát is, amelyek nyugodtan viselték a beavatkozást. A történtek ismét rámutatnak arra, milyen fontos szerepe van a gyors és összehangolt katasztrófavédelmi intézkedéseknek. A debreceni állatkert továbbra is zavartalanul fogadja a látogatókat, miközben az eset körülményeinek tisztázása is megtörténik. Még marad a változékonyabb idő Debrecenben is könnyékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk

0: zene örökre szól. Best FM Rádió.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok ő.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
2: Ha betont szeretne, a Cívisbetont keresse. Cívisbeton.hu.
3: Cívisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
4: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
5: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! BMW Group.jobs.hu

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled
0: a Best FM.
1: A Best FM.

0: Folytatódik a közvilágítás korszerűsítése Debrecenben. Robbantással fenyegetőzött egy hajdúböszörményi férfi. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb városrészekben folytatódik a közvilágítás fejlesztése Debrecenben. Számolt be róla a Dehír. Az önkormányzat célja, hogy a lakók biztonságosabb és korszerűbb közterületeket használhassanak a város valamennyi részén. A fejlesztés keretében új lámpatesteket helyeznek ki, valamint több helyszínen bővítik a közvilágítási hálózatot is. Az elmúlt években számos debreceni városrészben valósultak meg hasonló beruházások, amelyek jelentősen javították a közlekedés és a gyalogos közlekedés feltételeit az esti órákban. A mostani fejlesztések elsősorban olyan területeket érintenek, ahol a lakosság részéről már korábban is felmerült az igény a közvilágítás korszerűsítésére vagy bővítésére. A városvezetés szerint a beruházások hosszú távon hozzájárulnak Debrecen élhetőségének javításához és a közbiztonság erősítéséhez is. Robbantással fenyegetőzött egy hajdúböszörményi férfi, akivel szemben vádat emelt az ügyészség, számolt be róla a HAON. A vádirat szerint a férfi olyan kijelentéseket tett, amelyek alkalmasak

0: befogadást több Hajdú Bihari NAV ügyfélszolgálaton, számolt be róla a haon.hu. Augusztus 8-áig többek között a Balmazújvárosi, a Szoboszlói, a Nánási, a Hatházi és a Derecskei kirendeltségeken átmenetileg nem lesz lehetőség személyes ügyintézésre. Az érintett időszakban NAV ablakok nem fogadnak ügyfeleket, ezért az adózóknak érdemes előre megtervezniük ügyeik intézését. A szolgáltatások ugyanakkor nem szünetelnek teljes egészében, hiszen a Debreceni Központi Ügyfélszolgálat, valamint a Berettyóújfalui és a Hajdúga-Szörményi kirendeltség a megszokott nyitvatartási rendszerint továbbra is rendelkezésre áll. A NAV emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy számos ügy elektronikusan is elintézhető, így az ügyfeleknek nem minden esetben szükséges személyesen felkeresniük az ügyfélszolgálatokat. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes még indulás előtt tájékozódni az aktuális nyitvatartásról és az ügyintézés lehetőségeiről. Várhatóan a hét közepéig marad a 31 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
1: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója a 30 éves festékkel támogatja.
2: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen! 3 óra múlt, jó munkát mindenkinek! Arra azért figyeljenek, hogy a meló ne menjen a rádió hallgatás rovására. Kérünk egy kis figyelmet mi is, jövünk a legjobb zenékkel. Itt a Lady Gaga és a Bad

A Fevet hallgatják a 104.6-on, és egy olyan dallal folytatjuk most, amit akárhányszor lejátszunk itt a rádióban, utána mindig jön egy-két üzenet, hogy ó, mi volt ez a dal, azonnal mondjátok meg a címét, úgyhogy most mondom előre, jön az Ankara Echoes és a Benial, nem nehéz kitalálni, az Ankara Echoes egy török csapat. Ennek a dalnak az eredeti verziója tavaly szeptemberben jelent meg, és eredetileg egyébként ez egy ilyen kicsit rockos, folkos, behatárolhatatlan stílusú dal, de sokkal népszerűbb lett az a remix, ami most is szól itt nálunk. Ez idén májusban jött ki, és már ilyen 10 milliós lejátszásoknál jár a streaming platformokon. A Benial egyébként magyarra lefordítva azt jelenti, hogy vigyél el, szóval itt az Ankara Echoes, most a beste.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
2: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu

A Bestet hallgatják, ez itt a 104.6, és van egy közlekedési infóm, ami szerintem itt a következő napokban sokak életét egy kicsit nehezebbé fogja tenni. Ugye mindenki tudja, hogy dolgoznak a Füredi úton, holnap új szakaszba lépnek a munkálatok, és ez azzal jár majd, hogy a Bem tér felé vezető oldalon le kell zárni a Malom Park nevű ideiglenes megállóhelyet. Tehát ott ugye van egy állandó busz megálló, amit már lezártak, kialakítottak egy ideiglenes megállót, most azt is le kell zárni. Az ideiglenes megálló ideiglenes megállóját nem lehetett kialakítani, úgyhogy ez azt jelenti, hogy holnap reggel 6-tól, várhatóan péntek reggel 7-ig a 21-es, 23-as, 33-as, 71-es, 71-ás, 71-h-s és 971-es, illetve 973-as jelzésű autóbuszokat egyáltalán nem fognak megállni, tehát se leszállni, se felszállni nem lehet, vagy egyel hamarabb, vagy egyel később kell ezt megtenni. Tehát ez már holnap reggel 6-tól így lesz, várhatóan péntek reggel 7-ig. Ha valami kérdés van ezzel kapcsolatban, akkor a DKV honlapján megtalálnak mindent. Én pedig találtam egy jó kis dalt magunknak, Amy Winehouse, és

104-ot hallgatják, pontosan 3-4 van, és holnaptól megint megsülünk, egy újabb hőhullám érkezik, ez azt jelenti, hogy szerdán 35, csütörtökön 37, pénteken 39, a hétvégén pedig ilyen 38 fokos csúcsértékek lesznek. Ehhez kapcsolódva a debreceni vízmű külön kért mindenkit a tudatos és takarékos vízhasználatra. Nyilván nagyon sok vizet kell ilyenkor inni, de azokat a dolgokat, amiket el tudunk halasztani, tehát az autómosást, a betonfelületek hűtését, a medencék feltöltését, arra kérnek mindenkit, hogy próbáljuk elhalasztani, vagy akár is ne ivóvizet használjunk ehhez, mert a következő napokban az valószínűleg nagy kincs lesz. Köszi mindenkinek, hogyha odafigyelnek erre, és hát vigyázzanak magukra a forróságban. Egy kicsit mi is lelassítunk, nehogy itt nagyon kimelegedjünk. Jön a Rednex és a Wish You Were Here.

0: kimondhatatlan. Ájni Kámolzi és a Here Comes the Hot Stepper. Ez a Best FM a 104.6-on. És közben Trafipax invázió a 47-esen. Azt írják a hallgatóink, hogy ellenőrzés van Sárándi és Derecske között, és onnan tovább haladva Derecske belterületén is mérnek.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Mi pedig jövünk a hírekkel, aztán pedig... a Hantrix és a Golden.
2: Nemzetközi fenntarthatósági minősítést kapott a színpark első csarnoka. Okos eszközök, szakértők szerint fontos a szülői minta. Kastélykerti esték Balmazújvárosban. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: BRIAM excellent minősítést szerzett a Debreceni Színpark első ipari csarnoka, számolt be róla a Dehír. A nemzetközileg elismert tanúsítvány azt igazolja, hogy az épület kiemelkedő fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeknek felel meg. Az értékelés során többek között az energiafelhasználást, a környezeti terhelést, a vízgazdálkodást, valamint az épület használóinak komfortját és az egészségvédelmét is vizsgálják. A beruházók célja, hogy a fejlesztés hosszú távon is fenntartható és korszerű munkakörnyezetet biztosítson a betelepülő vállalkozások számára. A színpark fejlesztése Debrecen gazdasági növekedésének egyik fontos eleme, amely új munkahelyek létrehozásához és a térség versenyképességének erősítéséhez is hozzájárulhat. A minősítés megszerzése egyúttal azt is jelzi, hogy a környezettudatos szemlélet egyre nagyobb szerepet kap az ipari beruházások megvalósításában. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet. Mondta a rádiónak Somogyi Jákob.

0: itt zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
1: Koncertekkel és kulturális programokkal tér vissza a Kastély Kerti Esték Balmazújvárosban, számolt be róla a HAON. A rendezvény sorozat célja, hogy a nyári időszakban változatos kikapcsolódási lehetőséget kínáljon a helyieknek és a városba látogatóknak egyaránt. A szervezők több zenei és kulturális programmal készülnek, amelyek között könnyű zenei koncertek és családi események is helyet kapnak. A Kastélykerti Esték az elmúlt években a település egyik meghatározó nyári rendezvényévé vált, amely minden korosztály számára kínál élményeket. A programoknak a város egyik legszebb közösségi tere ad otthont, hol a látogatók kellemes környezetben tölthetik el a szabadidejüket. A szervezők bíznak abban, hogy idén is sokan választják majd a rendezvénysorozat eseményeit. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiarban. Emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt át marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.
2: Köszönjük szépen a híreket, és közben pedig Zoli azt üzeni önöknek, hogy...
3: Sziasztok, a 47-esen Derecske belterületén mérnek. Jó utat mindenkinek.
2: Köszönjük szépen a megerősítést, ugye már mi is említettük korábban, hogy trafi van arra felé, de mindenhol úgy közlekedjenek, mint hogyha mérnének. Ez a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Ellenőrzés, a Best FM szól mindenhol? Szuper, akkor ugrunk a legjobb zenék közé. Itt a Hendrix és a Golden. A hírek

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled
0: a Best FM.
1: A Best FM.

104.6-ot hallgatják. Egy perc elmúlt 4:45, úgyhogy most már nagyon messzire ne menjenek, hiszen nem sokára kezdődik a kívánságműsor. 5 órától önök válogatják a zenéket, sőt az előkészületeket már most elkezdjük. Innentől kezdve fogadom a kéréseket. Mostantól csöröketnek. 500-540, ez a Best FM forró drótja, ahol hívhatnak, vagy dobhatnak üzenetet a 3933-104-6-ra. Jöhetnek a kérések, 5 órától a kívánságműsor. Itt pedig egy 2017-es nagy sláger. Ki az, aki emlékszik még rá? Love, és az I Like Me Better.

0: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
2: Kia. Movement that inspires.
3: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a Tapi debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
4: Mit kínál a Maxiláj?
5: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópályamatricát, Lottáknak üzemanyagkártyát.
4: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiláj töltőállomás.
6: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
7: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.

lehetne szépen lefordítani a dal címét. És ha már a csillagoknál tartunk, akkor egyébként nagyon látványos csillaghullás lesz a héten, csütörtök éjszaka, tehát csütörtökről péntekre virradóan. A déli delta akvalidák és az alfa kaprikornidák fognak elérni bennünket. Azt írják ezekről, hogy a déli delta akvalidák gyorsabb, finomabb fénycsíkokat húzó meteor rajaikról ismertek, az alfa kaprikornidák pedig ritkább, de sokkal látványosabb, fényesebb tűzgömböket tudnak produkálni. Úgyhogy csütörtök éjszaka, tehát csütörtökről péntekre virradó éjszaka. Érdemes lehet egy kicsit kimenni romantikázni. Most viszont még maradjanak velünk, mert 5-kor kezdjük a kívánság műsort. Várom a kéréseket az 500-540-re. Már is csöröghetnek. Közben pedig a Unix zenél. Jön tőlük a tükör. Csak Petéken hallottuk.

ez itt a Best FM a 104.6-on. Jó utat hazafelé mindenkinek, és hogy esetleg pont arra járnak, akkor mindenképpen csodálják meg a vadi új padokat a Csapó utcán. A Burgundia utca és az Árpád tér közötti részen a páros oldalra, főleg az üzletek környékére helyezték ki, és néhány héten belül egyébként új kerékpártárulók is érkeznek majd oda. És hát ugye a mi feladatunk pedig ezzel kapcsolatban az, hogy nagyon vigyázzunk ezekre, hogy minél tovább szépek maradjanak. Tehát új padok érkeztek a Csapó utca páros oldalára. Próbálják ki őket, aztán majd írják meg nekünk, hogy milyen azokon üldögélni. Meg közben, ha már úgyis írnak nekünk, kérjenek dalokat. Hamarosan kívánság műsor. Az 500-540-en már hívhatnak és leadhatják a rendelést. Én pedig nyom Jack Jones dalát. Ez a Brit Besten.

0: percen kedvenceivel, és miközben itt Jackót hallgattuk közben. 5 óra lehet úgy, hogy hát a zene válogatás felelősségét áttennénk az önök vállára. Hölgyeim és uraim, kezdődik a mai kívánságműsor. Taylor Swift-tel nyitunk majd, jön tőle az Opelite, majd az is kiderül, hogy ki küldi kinek. Önök pedig hívjanak, indulunk, 500-540, este hétig nincs megállás. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
2: Az Osanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Carpitmax bútorbolt, Salétrom utca 5.
7: Jövőre is megrendezik a Debrecen maratont. A gyümölcsök, növényvédők.

0: Őre számítanak. A verseny célja nem csak a sport népszerűsítése, hanem az egészségtudatos életmód erősítése és egy új debreceni hagyomány megteremtése is. A tervek szerint a résztvevők jövőre is több táv közül választhatnak majd, így a kezdő és a tapasztalt futók egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő kihívást. A szervezők bíznak abban, hogy a Debrecen Maraton rövid időn belül az ország egyik meghatározó futó eseményévé válhat. Folyamatosan ellenőrzi a NIBI a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük pedig megfelelt az előírásoknak. Mondta rádiunknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
1: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
0: Kisebb tűzeset történt a debreceni állatkert területén még vasárnap, számolt be róla a Hajdu Press. A lángok egy a látogatók elől ezen területen csaptak fel, a helyszínre riasztott tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően azonban rövid időn belül sikerült megfékezni a tüzet. Az esetben sem ember, sem állat nem sérült meg, és az állatkert működésében sem okozott fennakadást. A szakemberek a szükséges biztonsági intézkedések megtétele mellett átvizsgálták az érintett területet, hogy kizárják az esetleges további veszélyforrásokat. Az intézmény munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérték az állatok állapotát is, amelyek nyugodtan viselték a beavatkozást. A történtek ismét rámutatnak arra, milyen fontos szerepe van a gyors és összehangolt katasztrófavédelmi intézkedéseknek. A debreceni állatkert továbbra is zavartalanul fogadja a látogatókat, miközben az eset körülményeinek tisztázása is megtörténik. Míg marad a változékonyabb idő, Debrecenben is könnyékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
2: És most
3: indul az esti kívánság műsor
2: a Best FM-en.
3: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
4: Balogh István Vilmos. A telefonunk már nagyon várja, hogy csöröghessen, az SMS gépünk már nagyon várja, hogy pittyekhessen, úgyhogy dolgoztassák meg őket. Indul a kívánság műsor, írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-es Best FM forró dróton. Mi pedig kezdjük el akkor a kéréseket, például Melinda és Andi kérésére jön majd a Crazy Town és a Butterfly. Előtte Balázs Peccó énekel majd a nagy klasszikus a Maradj Velem, ezt ma Eszter kérte. És kinek szól a mai első dalunk? Halló!
5: Szia, Kalcsi vagyok. Akkor az első dal szóljon a feleségemnek.
4: Ki másnak?
5: Természetesen.
4: Természetesen. Mit üzensz neki?
5: Hát, hogy ő a legcsodálatosabb feleség, és köszönöm, hogy elvisel engem.
4: Nehéz dolga van veled? Őszintén.
5: Hát, nem mindig könnyű.
4: Nem mindig könnyű, maradjuk. Oké, rendben van. Jön a dal, Taylor Swift és az Opel Light. Köszi!
5: Köszönöm.
4: Indul a kívánság műsor. Most a Besten!

0: 96.6 Best FM, ez a mai kívánságműsor, de hát önök nélkül nem sokra mennék a kívánságműsorommal, úgyhogy hívjanak, írjanak. Az SMS és Viber számunk 30-as 933-1046, az 500-540-en pedig lehet csörögni is nekünk. Persze, hát bőven van kérés, bőven van miből választani. Például a per pillanat legmenőbb magyar sztárok egy dalban, a Carson Coma, Betonhofi és Grubi és a Purgatórium, szerintem ebből nagy sláger lesz, Zsolti kérte. Előtte jön az Uptown Funk, jó kis házi buli kedvenc, amit ma Ildikó kért, és a férjének Fecónak küldi, azaz üzente, hogy szeretlek, és még azelőtt mi szóljon, neked mit játszhatok? Halló, szia!
1: Szia, Nóri vagyok, a Rúzsa Magditól a nyári záport.
0: És kinek küldöd, hova küldöd, miért küldöd?
1: Mindenkinek, aki szereti, Isten igazából nincs oka, csak jó kedvem van, aztán hagyha besukasz, amit szeretnénk.
0: Meg 40 fok lesz a következő napokban, úgyhogy egy kis nyári zápor az jól jön már így előre.
1: Igen.
0: Oké, okay, köszi. Sikerültek
1: az utakon magatokra, és mindenkinek szép napot.
0: Ciao, ciao, szia.
1: Szia.
0: Nekünk vannak a legvidámabb hallgatóink, szóval Rúzsa Magdi és a nyári zápor nem sokára jön a 104.6-on.
2: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk? A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
6: civisbeton.hu
5: A megbízható alap.
7: Nem vettek fel egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult, pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a tsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
8: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
9: Klímatöltés és fertőtlenítés most ajándékillatosítással. Autodrom. Szoboszlói út vége.

0: atyam.
1: Önökre hallgatunk ebben a két órában, ez a Best FM mai kívánság műsora. 39-33-104-6, ide ugyebár írni tudnak, SMS és Viber, de sokkal jobb, hogyha hívnak és egy kicsit beszélgetünk is egymással. Erre való az 500-540-es Best FM forró drót.
2: Best FM kívánság műsor.
1: Az új kedvenc, Dr. Béres és Veréb Tomi, és az ugye nem bántad meg, nem is nagyon van mostában kívánság műsor enélkül. Gyula kérte, és a feleségének, Marcsinak küldi az üzenete, hogy nagyon szeretlek, és itt van velünk a vonalban Norbi, és szia, miben segíthetünk?
3: Szia, egy Danza kudurót kérnék.
1: Annak nem lesz semmi akadálya. Donomál is a Danza kuduró, kinek szól?
3: Az én gyönyörű nagylányomnak, Lilinek, aki ma lett 18 éves.
1: Ó, de nagyot sóhajtottál közben.
3: Hát igen, azért ez mégiscsak egy nagy nap.
1: Így van, Isten éltesse őt, mit üzensz neki?
3: Sok boldog születésnapot neki, és nagyon szeretjük.
1: Mi is üdvözöljük, köszi szépen, jön a dalotok.
3: Köszönöm, sziasztok.
1: Ennyi az egész, csörögjelek, Best FM kívánság műsor, 500-540.

0: Ez így a Best FM, ez a mai kívánság műsor. Köszönöm, ma is itt vannak velünk, és ilyen jó dalokat. Kérlek, tudtam, hogy számíthatunk a hallgatóinkra. A 3933-1046-ra lehet ugyebár írni, az 500-540-en pedig hívhatnak, és akkor beszélhetünk akár élő adásban is, hogyha bevállalják. Az előbb hívott például János, az ő kérésére itt lesz majd Madonna és a Cherish, és előtte mit hallgatunk?
1: Szia, Zsuzsa vagyok. Egy számot kérnék a Hegyekbe fönn című dalt. Okay. Szóljon Pistinek, Marcinak és Zsuzsikának.
0: A férjed, a fiad és a lányod fogadjunk.
1: Igen. Honnan tudtad?
0: Hát nem volt olyan nehéz kikövetkeztetni. Jó, rendben van.
1: Jó, ez
0: nekik.
1: Mondjuk igaz.
0: Okay.
1: Szóval nekik küldöm sok szeretettel.
0: Oké, okay. Hip-Hop Boys Hegyekbe fönn. Már küldöm is nektek.
1: Köszönöm szépen.
0: Ciao, ciao. Best of FM kívánságműsor. Este hétig önök válogatják a zenéket, ahogy szoktuk.

0: Best FM kívánság műsor.
1: Szia, Gyula vagyok. Egy jó pörgős magyar számot kérek minden kollégámnak a Veszt Kft.-hez. Köszönöm, jó munkát!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldogkővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
2: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Folytatódik a közvilágítás korszerűsítése Debrecenben. Robbantással fenyegetőzött egy hajdúböszörményi férfi. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
7: A Best FM-en.
6: Újabb városrészekben folytatódik a közvilágítás fejlesztése Debrecenben, számolt be róla a Dehír. Az önkormányzat célja, hogy a lakók biztonságosabb és korszerűbb közterületeket használhassanak a város valamennyi részén. A fejlesztés keretében új lámpatesteket helyeznek ki, valamint több helyszínen bővítik a közvilágítási hálózatot is. Az elmúlt években számos debreceni városrészben valósultak meg hasonló beruházások, amelyek jelentősen javították a közlekedés és a gyalogos közlekedés feltételeit az esti órákban. A mostani fejlesztések elsősorban olyan területeket érintenek, ahol a lakosság részéről már korábban is felmerült az igény a közvilágítás korszerűsítésére vagy bővítésére. A városvezetés szerint a beruházások hosszú távon hozzájárulnak Debrecen élhetőségének javításához és a közbiztonság erősítéséhez is. Robbantással fenyegetőzött egy hajdúböszörményi férfi, akivel szemben vádat emelt az ügyészség, számolt be róla a HAON. A vádirat szerint a férfi olyan kijelentéseket tett, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy komoly riadalmat keltsenek a környezetében. Az esetet követően a hatóságok haladéktalanul intézkedtek és megindult a büntetőeljárás. Az ügyészség szerint az ilyen fenyegetések különösen veszélyesek, hiszen szükségtelenül terhelik meg a rendvédelmi szervek munkáját, emellett jelentős bizonytalanságot és félelmet okozhatnak az érintettek számára. A bíróság a későbbiekben dönt majd a férfi büntetőjogi felelősségéről. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a közbiztonságot veszélyeztető, valótlan fenyegetésekkel szemben minden esetben következetesen fellépnek. Ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás több hajdúbihari NAV ügyfélszolgálaton, számolt be róla a HAON

0: ügyesen felkeresniük az ügyfélszolgálatokat. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes még indulás előtt tájékozódni az aktuális nyitvatartásról és az ügyintézés lehetőségeiről. Várhatóan a hét közepéig marad a 31 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő hajtóviharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
1: Köszönjük szépen a híreket, és akkor még egy óra kívánságműsor. A vonalban itt is van velünk Bandi. Szia, tiéd a terep.
2: Szia, 50 Cent-től a Candy Shop-ot kérem.
1: Annak nem lesz akadálya, kinek szól?
2: Küldöm Ágotának.
1: Üzenet?
2: Hogy szeretem.
1: Mondjuk ez nem olyan romantikus dal.
2: Ez tény. De ezt a számot szereti.
1: Ha ezt szereti, akkor ezt küldjük neki, rendben van, megbeszéltük.
2: Így van.
1: Köszönöm.
2: Köszönöm.
1: Ciao, ciao. 50 Cent és a Candy Shop, hogy ráhangolódjunk. Előtte még itt lesz a Tankcsapda és a Be vagyok rúgva. István szeretné meghallgatni. És az új kedvenc, Tame Impala és a Dracula is szól. Ezt már csillagért és küldi mindenkinek. Este hétig, kívánságműsor. A hírek

0: ezt a FM a 104.6-on, ott a rádió másik oldalán most ön a főnök nálunk. Kívánságműsor, mondom a telefonszámainkat, 3933-1046, ide jöhetnek az SMS és Viber üzenetek, az 500-540-en pedig lehet csörömpölni, csak most már siessenek, mert egyre inkább fogynak a kiadóhelyek. Andi például saját magának és a családjának küldi Dash és Young Fly közös dalát, jön majd a Mokka, de közben valaki befutott a vonalban. Halló, tessék, Bestefem!
1: Én pedig Kata vagyok.
0: Szia!
1: Szia! A Makarénát szeretném kérni.
0: Kinek szól?
1: Medencézzünk kicsit, és hát úgy gondoltam, hogy ez úgy illik ide.
0: Ja, stimmel, oké. Okay. Hányan vagytok?
1: Négyen vagyunk.
0: Csak csajok.
1: Csak csajok.
0: Sejtettem, igen. Sejtettem. Jó van, jó csobbanás nektek, megy a dalotok.
1: Köszönjük, szia Vili.
0: Hello, szia, Los Dario és a Makaréna a Best FM kívánság misrában. Hamarosan jön.
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu

0: Ez itt a Best FM 104.6, és természetesen kívánságműsor minden este 5-től 7-ig. Hú, mennyi kérés van itt előttem, amiből választani. Például Zsuzsi még egy kicsit kampusz hangulatban van. A Majka koncert emlékére Majkától kérte a 90-es éveket, ahogy ő írja, de ugye hivatalosan az a címe, hogy mindenki táncol, de szerintem mindenki 90-es éveknek emlegeti inkább. Lényeg az, hogy jön a dal nem sokára. De előtte is meghallgatunk valamit. Haló, Best FM, kívánságműsor.
1: Szia, Best FM, Tomi vagyok. Játszál valamit, légy szíves a Masterboy-tól, hogyha ez megoldható. Akkor Masterboy-tól kérek bármilyen számot a Masterboy-tól, jó?
0: Te is régi gyerek vagy ezek szerint.
1: Nem fiatal, de régi se. Hát ugyan középkorú.
0: De az egyik legnagyobb, a Feel the Heat of the Night. Jöhet?
1: Az úgy jó lesz.
0: Ez a néven nem hallottuk, de lejátszom neked.
1: Köszönöm.
0: Oké, okay. Ciao, hello.
1: Szia.
0: Hát akkor egy dal a régi szép időkből. Itt a Best FM, Masterboy, Feel the Heat of the Night, hadd szóljon.

0: Ha ezt a Femet hallgatják a 104.6-on. Mi a kedvenc daluk mostanában? Hallgassuk meg együtt az egész várossal. Lehet még kérni. 500-540 a forró drótunk, csak bátran csörögjenek ide. Például jön majd Purple Disco Machine és a Sophie and the Giants közös dala, az In the Dark. Dávid kérte, küldi mindenkinek, aki szereti, és még előtte egy fontos üzenet.
1: Szia, Ervin vagyok. A feleségemnek szeretnék küldeni szalmat a 45. születésnapjára. Köszönöm, hogy vagy nekem. Szóval szép estét, szia!

0: Ez a Best FM a 104.6-on. Az a helyzet, hogy elérkeztünk a mai kívánságműsor két utolsó dalához. Elröppent az idő a fejünk fölött. Sok kérés lenne még, amit teljesíteni kell, de sajnos már nem lesz mindenkire idő. Elnézést kérek azoktól, akik kimaradtak. Na szóval, mivel zárunk? Például itt egy üzenet. Sziasztok, tesómnak küldeném a hétvégi koncert emlékére. Péterfi Bori, hajolj bele a hajamba című számát. Köszönöm szépen, Noémi az aláírás. Jó választás, ezzel a dallal fogjuk zárni a mai kívánságműsort. És mi lesz az utolsó előtti?
1: Szia, Vili Gyuri vagyok.
0: Hello, rég hallottalak.
1: Hát tegnap írtam, nem volt bátorságom, viszont emeltem a kagylót.
0: Féltél tőlem, de lejátszottam a dalodat végül tegnap?
1: Le.
0: Ó, de jó fej vagyok. Ma mit játszok neked?
1: Ma pedig, ami lehetetlen, Pinktől a Trouble-t, azt régen hallottam.
0: Miért lenne lehetetlen? Kinek küldöd?
1: Természetesen a kollégámnak, hogy peregjenek fel, meg neked is persze.
0: Oké, rendben van. Köszi szépen,
1: kitartás, szia Vili. Hello.
0: Hát akkor megvan a mai két záródalunk, Péterfi Bori és a Hajolj bele a hajamba, előtte pedig Pink és a Trouble. Köszönöm a figyelmet, holnap találkozunk.

0: nemzetközi fenntarthatósági minősítést kapott a színpark első csarnoka. Okos eszközök, szakértők szerint fontos a szülői minta. Kastélykerti esték Balmazújvárosban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: BRIAM Excellent minősítést szerzett a Debreceni Színpark első ipari csarnoka, számolt be róla a Dehír. A nemzetközileg elismert tanúsítvány azt igazolja, hogy az épület kiemelkedő fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeknek felel meg. Az értékelés során többek között az energiafelhasználást, a környezeti terhelést, a vízgazdálkodást, valamint az épület használóinak komfortját és az egészségvédelmét is vizsgálják. A beruházók célja, hogy a fejlesztés hosszú távon is fenntartható és korszerű munkakörnyezetet biztosítson a betelepülő vállalkozások számára. A színpark fejlesztése Debrecen gazdasági növekedésének egyik fontos eleme, amely új munkahelyek létrehozásához és a térség versenyképességének erősítéséhez is hozzájárulhat. A minősítés megszerzése egyúttal azt is jelzi, hogy a környezettudatos szemlélet egyre nagyobb szerepet kap az ipari beruházások megvalósításában. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet. Mondta el rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
2: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vettük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoktatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizdenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
0: Koncertekkel és kulturális programokkal tér vissza a Kastélykerti esték Balmazújvárosban, számolt be róla a HAON. A rendezvény sorozat célja, hogy a nyári időszakban változatos kikapcsolódási lehetőséget kínáljon a helyieknek és a városba látogatóknak egyaránt. A szervezők több zenei és kulturális programmal készülnek, amelyek között könnyű zenei koncertek és családi események is helyet kapnak. A Kastélykerti esték az elmúlt években a település egyik meghatározó nyári rendezvényévé vált, amely minden korosztály számára kínál élményeket. A programoknak a város egyik legszebb közösségi tere ad otthont, ahol a látogatók kellemes környezetben tölthetik el a szabadidejüket. A szervezők bíznak abban, hogy idén is sokan választják majd a rendezvénysorozat eseményeit. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiarban. Emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt át marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.

0: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: Öregszünk, haver. Egy kis pejhes kuki randizni akar az egyetlen kicsi lányommal. Ki vagy te?
2: Csókolom, én Reggie vagyok.
1: Mit akarsz itt?
2: Meg önért jöttem.
1: Hány éves vagy?
2: 15 vagyok, uram.
1: 30-nak nézel ki, cula? Igazold magad.
2: Nincs nálam igazolvány.
1: Szóval nincs nálad. Falhoz megmotozlak. Játszod a kandúrt, macska Jancsi.
3: Ki ez az ajtóban?
1: Reggie! Randizni akar meg önnel.
4: A neved?
2: Reggie.
4: Mondta a csávó, hogy Reggie vagy. Meg önnel akarsz randizni?
2: Igen,
4: hány éves vagy?
2: 15.
4: 30-nak néznek, cula.
1: Ére figyelj, 10 óra 1 perckor legyen itthon a lányom. Ha nem lesz itthon addigra, kocsiba pattanok. Fogtad, kuki?
5: Reggie, ne arra, hogy már itt is vagyunk. Remélem, nem érted rád meg ön apukája.

0: Jövőre is megrendezik a Debrecen maratont, a gyümölcsök növényvédőszer maradékát ellenőrzik. Tűzbolt a debreceni állatkertben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A jövő évben ismét megrendezik a Debrecen maratont, számolt be róla az unidep.hu. A Debreceni Egyetem tájékoztatása szerint a sportesemény április 4-én várja majd a futás szerelmeseit. Az idei első Debrecen maraton nagy sikert aratott. Több mint 2600 résztvevő teljesítette a különböző távokat, ezért a szervezők a következő években még több nevezőre számítanak. A verseny célja nem csak a sport népszerűsítése, hanem az egészségtudatos életmód erősítése és egy új debreceni hagyomány megteremtése is. A tervek szerint a résztvevők jövőre is több táv közül választhatnak majd, így a kezdő és a tapasztalt futók egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő kihívást. A szervezők bíznak abban, hogy a Debrecen maraton rövid időn belül az ország egyik meghatározó futóeseményévé válhat. Folyamatosan ellenőrzi a NEBIH a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük pedig megfelelt az előírásoknak. Mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
0: Kisebb tűzeset történt a debreceni állatkert területén még vasárnap, számolt be róla a Hajdu Press. A lángok egy a látogatók elől lezárt területen csaptak fel, a helyszínre riasztott tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően azonban rövid időn belül sikerült megfékezni a tüzet. Az esetben sem ember, sem állat nem sérült meg, és az állatkert működésében sem okozott fennakadást. A szakemberek a szükséges biztonsági intézkedések megtétele mellett átvizsgálták az érintett területet, hogy kizárják az esetleges további veszélyforrásokat. Az intézmény munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérték az állatok állapotát is, amelyek nyugodtan viselték a beavatkozást. A történtek ismét rámutatnak arra, milyen fontos szerepe van a gyors és összehangolt katasztrófavédelmi intézkedéseknek. A debreceni állatkert továbbra is zavartalanul fogadja a látogatókat, miközben az eset körülményeinek tisztázása is megtörténik. Míg marad a változékonyabb idő, Debrecenben is könnyékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: Folytatódik a közvilágítás korszerűsítése Debrecenben. Robbantással fenyegetőzött egy hajdúböszörményi férfi. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb városrészekben folytatódik a közvilágítás fejlesztése Debrecenben. Számolt be róla a Dehír. Az önkormányzat célja, hogy a lakók biztonságosabb és korszerűbb közterületeket használhassanak a város valamennyi részén. A fejlesztés keretében új lámpatesteket helyeznek ki, valamint több helyszínen bővítik a közvilágítási hálózatot is. Az elmúlt években számos debreceni városrészben valósultak meg hasonló beruházások, amelyek jelentősen javították a közlekedés és a gyalogos közlekedés feltételeit az esti órákban. A mostani fejlesztések elsősorban olyan területeket érintenek, ahol a lakosság részéről már korábban is felmerült az igény a közvilágítás korszerűsítésére vagy bővítésére. A városvezetés szerint a beruházások hosszú távon hozzájárulnak Debrecen élhetőségének javításához és a közbiztonság erősítéséhez is. Robbantással fenyegetőzött egy hajdúböszörményi férfi, akivel szemben vádat emelt az ügyészség, számolt be róla a HAON. A vádirat szerint a férfi olyan kijelentéseket tett, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy komoly riadalmat keltsenek a környezetében. Az esetet követően a hatóságok haladéktalanul intézkedtek és megindult a büntetőeljárás. Az ügyészség szerint az ilyen fenyegetések különösen veszélyesek, hiszen szükségtelenül terhelik meg a rendvédelmi szervek munkáját, emellett jelentős bizonytalanságot és félelmet okozhatnak az érintettek számára. A bíróság a későbbiekben dönt majd a férfi büntetőjogi felelősségéről. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a közbiztonságot veszélyeztető, valótlan fenyegetésekkel szemben minden esetben következetesen fellépnek. Ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás több hajdú-bihari NAV ügyfélszolgálaton, számolt be róla a haon.hu. Augusztus 8-áig többek között a Balmazújvárosi, a Szoboszlói, a Nánási, a Hatházi és a Derecskei kirendeltségeken átmenetileg nem lesz lehetőség személyes ügyintézésre. Az érintett időszakban NAV ablakok nem fogadnak ügyfeleket, ezért az adózóknak érdemes előre megtervezniük ügyeik intézését. A szolgáltatások ugyanakkor nem szünetelnek teljes egészében, hiszen a debreceni központi ügyfélszolgálat, valamint a Berettyóújfalui és a Hajdúböszörményi kirendeltség a megszokott nyitvatartási rendszerint továbbra is rendelkezésre áll. A NAV emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy számos ügy elektronikusan is elintézhető, így az ügyfeleknek nem minden esetben szükséges személyesen felkeresniük az ügyfélszolgálatokat. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes még indulás előtt tájékozódni az aktuális nyitvatartásról és az ügyintézés lehetőségeiről. Várhatóan a hét közepéig marad a 31 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Dúdolhatod.
2: Énekelheted.
1: De a lábaddal is kísérheted.
2: A legjobb dalokat.
1: Ez a Petra.

A Best FM-mel bármikor

0: nemzetközi fenntarthatósági minősítést kapott a színpark első csarnoka. Okos eszközök, szakértők szerint fontos a szülői minta. Kastélykerti esték Balmazújvárosban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Briam Excellent minősítést szerzett a Debreceni Színpark első ipari csarnoka, számolt be róla a Dehír. A nemzetközileg elismert tanúsítvány azt igazolja, hogy az épület kiemelkedő fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeknek felel meg. Az értékelés során többek között az energiafelhasználást, a környezeti terhelést, a vízgazdálkodást, valamint az épület használóinak komfortját és az egészségvédelmét is vizsgálják. A beruházók célja, hogy a fejlesztés hosszú távon is fenntartható és korszerű munkakörnyezetet biztosítson a betelepülő vállalkozások számára. A színpark fejlesztése Debrecen gazdasági növekedésének egyik fontos eleme, amely új munkahelyek létrehozásához és a térség versenyképességének erősítéséhez is hozzájárulhat. A minősítés megszerzése egyúttal azt is jelzi, hogy a környezettudatos szemlélet egyre nagyobb szerepet kap az ipari beruházások megvalósításában. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet. Mondta a rádiónak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
2: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vettük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoktatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
0: Koncertekkel és kulturális programokkal tér vissza a Kastélykerti esték Balmazújvárosban, számolt be róla a HAON. A rendezvény sorozat célja, hogy a nyári időszakban változatos kikapcsolódási lehetőséget kínáljon a helyieknek és a városba látogatóknak egyaránt. A szervezők több zenei és kulturális programmal készülnek, amelyek között könnyű zenei koncertek és családi események is helyet kapnak. A Kastélykerti esték az elmúlt években a település egyik meghatározó nyári rendezvényévé vált, amely minden korosztály számára kínál élményeket. A programoknak a város egyik legszebb közösségi tere ad otthont, ahol a látogatók kellemes környezetben tölthetik el a szabadidejüket. A szervezők bíznak abban, hogy idén is sokan választják majd a rendezvénysorozat eseményeit. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban. Emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt át marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.

0: éjszakázik.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
3: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb